0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek ebben az órában is nálunk szólnak, most például Miley Cyrus-tól, aki ugye a Hannah Montana sorozatban tűnt fel, ami már 20 éves. Uhoho! Na ez meg a Mark Ronsonnal közös igazi mai sláger Miley Cyrus-tól, Nothing Beats Like Your Heart, már indító is.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy csillen a fogyasztásban, aki új hajjal mutatkozott be néhány nappal ezelőtt. Hát nem teljesen kopasz, de ilyen egész rövid tűsire vágatta a haját, és hozzáteszem, ez is jól áll neki. Ez meg a Camera című dalából a Cyril által készített remix, aki május 24-én itt Magyarországon, Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon zenél majd.
1: Itt

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádiók.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ha valaki nagyon szeretne Beachbalit magának, hát még éppen talán szűken időben van, de azért már kemény edzés terv kell. Ebben viszont akár Joel Corey is tud segíteni, aki egyébként személyedző is többek között amellett, hogy világhírű DJ, bár hogy át személyedzősködéssel direktben nem foglalkozik. Most viszont van applikációja, ami ezt csinálja. Sok bizniszben benne van. Ez meg az a dal, amit a Galantis-szal készített Joel Corey, az igazi mai sláger, a Stay a Little Longer, itt Rádió.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is nagy újdonságok, Ray, Where is my husband, vagy éppen Hypaton is az Out of my head, nagy kedvencek, például Rihanna-tól, vagy éppen Martin Garrix-től, a kezdésen pedig a hangulatot Loi alapozza meg a Get Lucky-val. Pár perc, és ezzel folytatom a rádió egyet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
3: Oktató filmmel segíti a helyes otthoni vérnyomásmérést a Semmelweis Egyetem. 40 éves kor fölött minden ötödik, 65 év fölött pedig minden harmadik paciens küzd magas vérnyomás betegséggel, mondta rádiónknak Torzsa Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
4: A magas vérnyomás mély betegségnek tekinthető. Néma gyilkosnak is szoktuk nevezni a betegséget, hiszen sokáig tünetmentesen élünk a magas vérnyomással, holott már ez károsíthatja az ereinket. Később megnyilvánulhat ez fejfájással, rossz közérzettel, gyengeséggel, tehát mindenképpen fontos, hogy a magas vérnyomást diagnosztizáljuk. Nagyon fontos ebben az otthoni vérnyomásmérés, és a Semmelweis Egyetemnek az oktatófilmje erről szól, hogyan mérjük helyesen otthonunkban a vérnyomást, mire kell odafigyelni, hogy pontos értékeket kapjunk vérnyomásmérés során. Fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy már a vérés előtt 30 perccel ne fogyasszunk koffeint, alkoholtartalmú italokat, és ne dohányozzunk. Lehetőség szerint szobahőmérsékletű csendes helyben történ a vérnyomásmérés, előtte 3-5 percet pihenjünk, és ekkor kezdjük meg a vérnyomásmérést. Az új ajánlásnak megfelelően 3 mérés kell, hogy végezzünk, 1-2 perces időközökkel, és az utolsó 2 mérést átlagoljuk, és ezt jegyezzük fel a vérnyomás naplóban. Ha legelőször mérjük a vérnyomásunkat, akkor el kell dönteni, melyik a domináns kar, később mindig a domináns karon történjen a vérnyomásmérés. Fontos, hogy megfigyeljük a manzsetta méretet is, hiszen így lesz pontos a vérnyomásmérésünk. Abban az esetben, hogyha 140/90 higanyminéter feletti vérnyomásértéket mérünk, mindenféleképpen kérjük ki kezelőorvosunk, családorvosunknak a segítségét, hiszen megkezdődik a nem gyógyszeres kezelés először magas vérnyomás esetén, de sok esetben meg kell kezdeni a fix kombinációs gyógyszerkezelést.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
1: Rádió
5: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után járunk kellemes éjszakát, jó hosszú hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, igen, ez már a 3. nap a hétvégéből, és még ma se kell melózni. Hát azért ebből elbírnánk többet viselni, de el is lehet egyébként, mert hogy májusban lesz még egy hosszú hétvége. Na, most viszont vágunk bele az órába, az igazi mai slágerek között a legújabb Ray-től, a Where is my husband, amit indítok, kellemes éjszakát.

sokakig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék délutáni roadshowja már csak egy hét is indul. És nagyon fontos, hogy nem csak Balázsék mennek, de a Rádió egy DJ-k is, mert hogy 4 órától live mix, 5 órától 8 óráig délutánonként pedig Balázsék roadshow. Május 11 Győr az első állomás, aztán május 12 Sopron, május 13 Szombathely, május 14 Dunaújváros, május 15 Debrecen, most meg Szofia Reyes jön. Ez a Rádió egy. Sofia, fűzést rész.

Sláger megy, ők a diszkósít, akik ott lesznek a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, az előző években mindig a nagy színpadon voltak, és a tavaly évben szerintem kimagaslóan jó mixet csináltak. Hát idén is erre kell készülni. Május 24-e, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. Az igazi mai slágerek között pedig arra gondoltam, hogy most egy frisset hozok. Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head, szenzációs a dal, ezt én ittom már is a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Alig pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Adatalapú rendszer figyeli a reptéri forgalmat, ehhez igazítják a 100E járatot. Új adatvezérelt megoldással próbálja rugalmasabbá tenni a reptéri buszközlekedést a Budapesti Közlekedési Központ. A 100E járat menetrendjét mostantól egy olyan repülőgép forgalomfigyelő rendszer is segíti, amely valós idejű adatok alapján előrejelezheti, hogy mikor várható egyszerre nagyobb utas mennyiség Ferihegyen. A cél az, hogy a reptér és a belváros közötti kapcsolat akkor is kiszámítható maradjon, amikor a légiforgalomban torlódások vagy késések alakulnak ki. A BKK szerint a légiközlekedés sajátosságai miatt gyakran előfordul, hogy rövid időn belül a megszokottnál jóval több utas érkezik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Elég néhány késő vagy átszervezett járat, és már is egyszerre zúdul nagyobb tömeg a reptéri buszra. Az ilyen helyzetek a hagyományos menetrendi logikával nehezebben kezelhetők, ezért volt szükség egy olyan rendszerre, amely már a torlódások előtt jelezni tudja a várható problémát. A most bevezetett repülőgép forgalomfigyelő rendszer valós idejű adatokat használ, és automatikus jelzést küld, ha a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik. A rendszer nagyjából 90-120 perces időtávon dolgozik, vagyis elég korán ad figyelmeztetést ahhoz, hogy a forgalom irányítás szükség esetén plusz buszokat küldjön a 100E vonalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100E járat menetrendje rugalmasabban igazodhat a repülőtér aktuális forgalmához. Vagyis nem csupán a klasszikus órarend dönti el, hogy mikor mennyi busz közlekedik, hanem a tényleges utas érkezési hullámok is. A rendszer integrálja a repülőtéri és menetrendi adatokat, és egy egységes felületen jeleníti meg a forgalomszervezők számára a döntéshez szükséges információkat. A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és a kedvező tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy véglegesítik a használatát.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most
1: Rádió 1.
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Mari Sabrina Carpenter, aki ott volt a Grammy gálán, hamarosan pedig a filmvászon, az Alice Csodaországban szerepel, de nem csak szerepel, hanem producer is lesz a vadi új verzióban. Ez meg az igazi mai slágere, Sabrina Carpenter és az Espresso itt a rádió egyen.

0: vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Ezt a verziót a Disturbed The Sound of Silence-éből Cyril készítette, aki május 24-éről jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, de rajta kívül olyan világszerök, mint Sanfed, a Swish Disco is érkezik, a színpadunkon Accent és Tóth Abigail párosa nyárna slágerével szól. Tényleg nagyon készülünk. A dátum még egyszer május 24-e, ezen a hétvégén pedig a Rádió 1-en akár óránként is lehet belépőt nyerni a bulinkra. Nagy esély! Figyeljünk oda! Kámrád jön! Az igazi mai slágerek között az egyik legújabb tőle, a Hug Yourself, amit

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

for you. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely nagy lendület most a Jonas Brothers-től. És óriási kedvenc a folytatásban Ray Daltontól a Blood Runnin, amit indítok. Közben viszont nagyon fontos info, jövő héten Vadiójáték Balázséknál jön a tavaszi nagy takarítás. Elképesztően menő ajándékokért. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 280 milliárd forint uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása. Napos idő lesz. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába. Így fogalmazott a leendő Tisza kormány közlekedési és beruházási minisztere szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vasút rombolás korszakának vége, de nagy munka áll előttük. Azok kell hozni az uniós forrásokat, és a nulláról kell újraépíteniük az állam beruházási képességét, a teljes intézményrendszert, tette hozzá. A Civisvárosi Fürdő kultúra fennállásának 200. évfordulója alkalmából programsorozatot indított az Aquaticum Debrecen. A május 1-én kezdődött 200 napos esemény a múlt értékeit idézi meg, miközben a mai fürdőélményt is közelebb hozza a látogatókhoz. A szervezők közösségi programokkal és személyes emlékek gyűjtésével várják a vendégeket, hogy együtt ünnepeljék a debreceni fürdőélet hagyományát és jövőjét. A részletekről Fazekas Lajos, az Aquaticum Debrecen ügyvezető igazgatója beszélt.
3: Mit jelent neked a fürdőzés címmel? Egy olyan emlék- és élménygyűjtésbe szeretnénk kezdeni, amely azt jelenti, hogy a területünkön több helyen kihelyezünk olyan gyűjtődobozokat, ahol arra bíztatunk minden vendégünket, hogy osszon meg velünk egy kedves emlékét, élményét a fürdőzéssel kapcsolatosan, és ezt a mi emlékeinkkel együtt szeretnénk majd megjeleníteni valamennyi fürdőegységünkben.
2: A jubileum alkalmából egy emléktáblát is avattak a régi Vigadó falán. A november 16-áig tartó programok az Aquaticum weboldalán részletesen is megtalálhatók. Vízvezeték csomópont építési munkák miatt hétfőtől ideiglenes forgalmi rend lép életbe az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésben, közölte a debreceni vízmű. Azt írták, a társaság beruházásában megvalósuló rekonstrukció során az ideiglenes forgalomkorlátozás a közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti, ezért fokozott figyelmet kérnek az arra közlekedőktől. A munkálatok holnaptól várhatóan június 5-éig tartanak. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Oktató filmmel segíti a helyes otthoni vérnyomásmérést a Semmelweis Egyetem. 40 éves kor fölött minden ötödik, 65 év fölött pedig minden harmadik páciens küzd magas vérnyomás betegséggel, mondta rádiónknak Torzsa Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
5: A magas vérnyomás mély betegségnek tekinthető, néma gyilkosnak is szoktuk nevezni a betegséget, hiszen sokáig tünetmentesen élünk a magas vérnyomással, holott már ez károsíthatja az ereinket. Később megnyilvánulhat ez fejfájással, rossz közérzettel, gyengeséggel, tehát mindenképpen fontos, hogy a magas vérnyomást diagnosztizáljuk. Nagyon fontos ebben az otthoni vérnyomásmérés, és a Semmelweis Egyetemnek az oktatófilmje erről szól, hogyan mérjük helyesen otthonunkban a vérnyomást, mire kell odafigyelni, hogy pontos értékeket kapjunk vérnyomásmérés során. Fontos az, hogy odafigyeljünk, hogy már a vérés előtt 30 perccel ne fogyasszunk koffeint, alkoholtartalmú italokat, és ne dohányozzunk. Lehetőség szerint szobahőmérsékletű csendes helyben történ a vérnyomásmérés, előtte 3-5 percet pihenjünk, és ekkor kezdjük meg a vérnyomásmérést. Az új ajánlásnak megfelelően 3 mérés kell, hogy végezzünk, 1-2 perces időközökkel, és az utolsó 2 mérést átlagoljuk, és ezt jegyezzük fel a vérnyomás naplóban. Ha legelőször mérjük a vérnyomásunkat, akkor el kell dönteni, melyik a domináns kar, később mindig a domináns karon történjen a vérnyomás mérés. Fontos, hogy megfigyeljük a manzsetta méretet is, hiszen így lesz pontos a vérnyomás mérésünk. Abban az esetben, hogyha 140/90 higanyminéter feletti vérnyomás értéket mérünk, mindenféleképpen kérjük ki kezelőorvosunk, családorvosunknak a segítségét, hiszen megkezdődik a nem gyógyszeres kezelés először magas vérnyomás esetén, de sok esetben meg kell kezdeni a fix kombinációs gyógyszerkezelést.
0: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
6: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, hello mindenkinek és szép reggelt. A mikrofonnál Király Tamás, május 3-a van. 5 óra után járunk 10 perccel az Irmák és a Timiák, a névnaposok, nekik sok boldogságot. Az igazi mai slágereket ebben az órában is én indítom. Nem sokára Dua Lipa Shawn Mendes, a Prayer in Sea című felvétel is jön Robin Schulztól, előtte viszont Blondie, Stevie

Shawn Mendes, Treat You Better, ami pörgött, és nagyon figyeljük a dalokat, mert hogy ma is játék, Rádió 1 születésnapi fesztivál páros belépőt lehet nyerni, többször is, 10 órától. Most

0: Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az időjárás az kb. Olyan lesz, mint tegnap. Talán még egy picit melegebb, akár 23 fok, szép napsütés. Hát én ezt imádom. Na, hogy a folytatást is, Joel Corey, Be Alright, pár perc is a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Adatalapú rendszer figyeli a reptéri forgalmat, ehhez igazítják a 100E járatot. Új adatvezérelt megoldással próbálja rugalmasabbá tenni a reptéri buszközlekedést a Budapesti Közlekedési Központ. A 100E járat menetrendjét mostantól egy olyan repülőgép forgalom figyelő rendszer is segíti, amely valós idejű adatok alapján előrejelezheti, hogy mikor várható egyszerre nagyobb utas mennyiség Ferihegyen. A cél az, hogy a reptér és a belváros közötti kapcsolat akkor is kiszámítható maradjon, amikor a légiforgalomban torlódások vagy késések alakulnak ki. A BKK szerint a légiközlekedés sajátosságai miatt gyakran előfordul, hogy rövid időn belül a megszokottnál jóval több utas érkezik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Elég néhány késő vagy átszervezett járat, és már is egyszerre zúdul nagyobb tömeg a reptéri buszra. Az ilyen helyzetek a hagyományos menetrendi logikával nehezebben kezelhetők, ezért volt szükség egy olyan rendszerre, amely már a torlódások előtt jelezni tudja a várható problémát. A most bevezetett repülőgép forgalomfigyelő rendszer valós idejű adatokat használ, és automatikus jelzést küld, ha a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik. A rendszer nagyjából 90-120 perces időtávon dolgozik, vagyis elég korán ad figyelmeztetést ahhoz, hogy a forgalom irányítás szükség esetén plusz buszokat küldjön a 100E vonalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100E járat menetrendje rugalmasabban igazodhat a repülőtér aktuális forgalmához. Vagyis nem csupán a klasszikus órarend dönti el, hogy mikor mennyi busz közlekedik, hanem a tényleges utas érkezési hullámok is. A rendszer integrálja a repülőtéri és menetrendi adatokat, és egy egységes felületen jeleníti meg a forgalom szervezők számára a döntéshez szükséges információkat. A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és a kedvező tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy véglegesítik a használatát.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék Roadshow-t pedig mindenki vésse be erősen a naptárába, főleg ha Győr, Sopron, Szombathely, Dunajváros vagy Debrecen környékén lakik, bár azért ezekre a roadshow-kra azért messzebbről is el szoktak utazni, és megéri most is délutáni roadshow Balázsékkal 5 órától este 8-ig, előtte pedig 4-től 5-ig live mix ugyancsak élőben, ugyancsak a helyszínről. Nagyon menő lesz, hát a sarról ne is beszéljünk, hogy egy csomó ajándékkal is készülünk. 8-tól egyébként ma is Balázsék Weekend, addig viszont én hozom az igazi mai slágereket. Most például Ed Sheeran és a Camera Siri remixében, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztárjának a remixében. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 280 milliárd forint uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása. Napos idő lesz. Dobon Kolett vagyok, jó reggelt kívánok! Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába. Így fogalmazott a leendő Tisza kormány közlekedési és beruházási minisztere szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vasútrombolás korszakának vége, de nagy munka áll előttük. Azok kell hozni az uniós forrásokat, és a nulláról kell újraépíteniük az állam beruházási képességét, a teljes intézményrendszert, tette hozzá. A Civisvárosi fürdő kultúra fennállásának 200. évfordulója alkalmából programsorozatot indított az Aquaticum Debrecen. A május 1-én kezdődött 200 napos esemény a múlt értékeit idézi meg, miközben a mai fürdőélményt is közelebb hozza a látogatókhoz. A szervezők közösségi programokkal és személyes emlékek gyűjtésével várják a vendégeket, hogy együtt ünnepeljék a debreceni fürdő élet hagyományát és jövőjét. A részletekről Fazekas Lajos, az Aquaticum Debrecen ügyvezető igazgatója beszélt.
2: Mit jelent neked a fürdőzés címmel? Egy olyan emlék és élménygyűjtésbe szeretnénk kezdeni, amely azt jelenti, hogy a területünkön több helyen kihelyezünk olyan gyűjtő dobozokat, ahol arra bíztatunk minden vendégünket, hogy osszon meg velünk egy kedves emlékét, élményét a fürdőzéssel kapcsolatosan, és ezt a mi emlékeinkkel együtt szeretnénk majd megjeleníteni valamennyi fürdőegységünkben.
1: A jubileum alkalmából egy emléktáblát is avattak a régi Vigadó falán. A november 16-áig tartó programok az Aquaticum weboldalán részletesen is megtalálhatók. Vízvezeték csomópont építési munkák miatt hétfőtől ideiglenes forgalmi rend lép életbe az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésben, közölte a debreceni vízmű. Azt írták, a társaság beruházásában megvalósuló rekonstrukció során az ideiglenes forgalomkorlátozás a közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti, ezért fokozott figyelmet kérnek az arra közlekedőktől. A munkálatok holnaptól várhatóan június 5-éig tartanak. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a páros pedig ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Tóth Abigail és Accent párosa. Velük is bulizhatunk majd. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Konkáma, amit indítok. A telefon, Viber és SMS számú pedig 06

Így gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Sok jó dalt köszönhetünk Rádió egy DJ-knek, de az utóbbi időben ezek közül nekem az egyik favoritom ez a felvétel, amit igen, Rádió egy DJ kezdtek eljátszani először Magyarországon. Jó ideje hallhatjuk már a World is My Radio Show-ban is, és végre én is indíthatom. Hypaton, Norma J. Martin, Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.
3: Miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui t'a devenu au

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu

0: Ma is sláger megy, a játék pedig ma is folytatódik. 10 órától itt az esély nyerni páros belépőket a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Nem álmítás, nem varázslat, mutatom a részleteket, aztán pedig hozom ezt a nagy kedvencet Lady Gagától, az Abrakadabra már bekészítve a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10 és

0: fesztivál hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem, extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Magyar Péter vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót. Tűzoltó napot tartottak. Dobonikolett vagyok. Jó reggelt kívánok! Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, illetve a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. Tudotta a leendő miniszterelnök, a Tisza pártelnöke a Facebook oldalán szombaton. Magyar Péter kiemelte, megerősítik a környezetvédelmi, vízvédelmi és természetvédelmi hatóságok függetlenségét, helyreállítják az országos monitoring és laborhálózatot. Bevezetik az úgynevezett szivacsváros szemléletet az építésben és városüzemeltetésben. Kötelezővé teszik a vízmegtartási szempontok figyelembevételét minden városfejlesztési beruházásnál. Ösztönzik a kék és zöld tetők, esőkertek, szikkasztóárkok, esővízgyűjtők és záportározók létesítését, és folytatják a szennyvíztől elválasztott csapadékvízelvezető rendszerek kiépítését a csatornahálózat tehermentesítésére. Május 4-én, azaz holnap lesz Szent Flórián, vagyis a tűzoltók védőszentjének ünnepe. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon már hagyomány, hogy ebben az időszakban bemutatják tudásukat az érdeklődőknek. Hajdúszoboszlón 150 évvel ezelőtt alakult meg a tűzoltóság, így a kerekévforduló alkalmából idén itt tartották a tűzoltónapot. Tavaly júliusban a nagy vihar után a Fürdővárosban és Debrecenben dolgoztak a legtöbbet a kárelhárításon a lánglovagok. A Szent Flórián naphoz kapcsolódó bemutató célja nem csak az, hogy az érdeklődők megismerjék a tűzoltók munkáját, de az is, hogy megtanulják a vészhelyzeti bejelentés pontos menetét. Ismertette Papkunk Linóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
2: Jó tudni azt, hogy hogyan néz ki egy műszaki mentés. Fontos arról beszélni, hogy egy 112 bejelentés alatt mit érdemes elmondani, hogyha bajba kerül valaki, hogyan tudunk segíteni másokon, illetve az öngondoskodásra is felhívjuk ilyenkor a figyelmet, hiszen a lakástüzek nagy része megelőzhető lenne.
1: A katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársai abban is bíznak, hogy a fiatalok érdeklődését a bemutatókkal sikerül felkelteni a hivatás iránt. Munkaerő utánpótlásra ugyanis folyamatosan szükség van. Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játék.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Holnap már jönnek Balázsék, 6 órától itt lesznek a stúdióban, jövő héten viszont reggel még a stúdióban, délután viszont már az első rócsó helyszínen Győrben. Na, hogy hova mennek még ezen kívül, ezt mutatom most, minden info a rócsóról, aztán pedig Loé és a Get Lucky az igazi mai slágerek között a rádió egyen. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.

0: a küldetésünk.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
2: Rádió 1. A Balázsék Gyógycsó május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
3: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
4: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
2: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Newick-kal

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 280 milliárd forint uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása. Napos idő lesz. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába. Így fogalmazott a leendő Tisza kormány közlekedési és beruházási minisztere szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vasútrombolás korszakának vége, de nagy munka áll előttük. Azok kell hozni az uniós forrásokat, és a nulláról kell újraépíteniük az állam beruházási képességét, a teljes intézményrendszert, tette hozzá. A Civisvárosi fürdő kultúra fennállásának 200. évfordulója alkalmából programsorozatot indított az Aquaticum Debrecen. A május 1-én kezdődött 200 napos esemény a múlt értékeit idézi meg, miközben a mai fürdőélményt is közelebb hozza a látogatókhoz. A szervezők közösségi programokkal és személyes emlékek gyűjtésével várják a vendégeket, hogy együtt ünnepeljék a debreceni fürdőélet hagyományát és jövőjét. A részletekről Fazekas Lajos, az Aquaticum Debrecen ügyvezető igazgatója beszélt.
3: Mit jelent neked a fürdőzés címmel? Egy olyan emlék- és élménygyűjtésbe szeretnénk kezdeni, amely azt jelenti, hogy a területünkön több helyen kihelyezünk olyan gyűjtő dobozokat, ahol arra bíztatunk minden vendégünket, hogy osszon meg velünk egy kedves emlékét, élményét a fürdőzéssel kapcsolatosan, és ezt a mi emlékeinkkel együtt szeretnénk majd megjeleníteni valamennyi fürdőegységünkben.
2: A jubileum alkalmából egy emléktáblát is avattak a régi Vigadó falán. A november 16-áig tartó programok az Aquaticum weboldalán részletesen is megtalálhatók. Vízvezeték csomópont építési munkák miatt hétfőtől ideiglenes forgalmi rend lép életbe az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésben, közölte a debreceni vízmű. Azt írták, a társaság beruházásában megvalósuló rekonstrukció során az ideiglenes forgalom korlátozása közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti, ezért fokozott figyelmet kérnek az arra közlekedőktől. A munkálatok holnaptól várhatóan június 5-éig tartanak. Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, 6 perccel egészen pontosan. Szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Purple Disco Machine, aki ennek a nyárnak egy jó részét Ibizán tölti, az egyik legmenőbb klubban zené majd csütörtökönként nagyon.

0: játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
2: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszói mögött élőben

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Magyar Péter vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót. Tűzoltónapot tartottak. Dobonikó lett vagyok. Jó reggelt kívánok! Magyar Péter azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét. Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink, illetve a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. Tudatta a leendő miniszterelnök, a Tisza pártelnöke a Facebook oldalán szombaton. Magyar Péter kiemelte, megerősítik a környezetvédelmi, vízvédelmi és természetvédelmi hatóságok függetlenségét, helyreállítják az országos monitoring és laborhálózatot. Bevezetik az úgynevezett szivacsváros szemléletet az építésben és városüzemeltetésben. Kötelezővé teszik a vízmegtartási szempontok figyelembevételét minden városfejlesztési beruházásnál. Ösztönzik a kék és zöld tetők, esőkertek, szikkasztóárkok, esővízgyűjtők és záportározók létesítését, és folytatják a szennyvíztől elválasztott csapadékvízelvezető rendszerek kiépítését a csatornahálózat tehermentesítésére. Május 4-én, azaz holnap lesz Szent Flórián, vagyis a tűzoltók védőszentjének ünnepe. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságon már hagyomány, hogy ebben az időszakban bemutatják tudásukat az érdeklődőknek. Hajdúszoboszlón 150 évvel ezelőtt alakult meg a tűzoltóság, így a kerekévforduló alkalmából idén itt tartották a tűzoltónapot. Tavaly júliusban a nagy vihar után a fürdővárosban és Debrecenben dolgoztak a legtöbbet a kárelhárításon a lánglovagok. A Szent Flórián naphoz kapcsolódó bemutató célja nem csak az, hogy az érdeklődők megismerjék a tűzoltók munkáját, de az is, hogy megtanulják a vészhelyzeti bejelentés pontos menetét. Ismertette Papkunk Linóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósági szóvivője.
2: Jó tudni azt, hogy hogyan néz ki egy műszaki mentés, fontos arról beszélni, hogy egy 112 bejelentés alatt mit érdemes elmondani, hogyha bajba kerül valaki, hogyan tudunk segíteni másokon, illetve az öngondoskodásra is felhívjuk ilyenkor a figyelmet, hiszen a lakástüzek nagy része megelőzhető lenne.
1: A katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársai abban is bíznak, hogy a fiatalok érdeklődését a bemutatókkal sikerül felkelteni a hivatás iránt. Munkaerő utánpótlásra ugyanis folyamatosan szükség van. Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Tudom, mi vágyjuk a hosszú hétvégéket, és tudom, ez már a harmadik napja a hosszú hétvégének holnap meló, de nyugalom, májusban lesz még egy hosszú hétvégénk, pünköstkor. Így azért menőbb, és speciál pont pünköstkor lesz a Rádió 1 születésnapi fesztivál, igazi világsztárokkal és az összes Rádió 1 DJ-vel, addig pedig a legnagyobb

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és már csak egy hét is indítják a rócsot, holnap viszont vadió játékot indítanak, a tavaszi nagy takarítást. Én pedig indítom az újdonságot most Ray Daltontól, ez a Blood Running sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és már csak egy hét is indítják a rócsot, holnap viszont vadió játékot indítanak, a tavaszi nagy takarítást. Én pedig indítom az újdonságot most Ray Daltontól, ez a Blood Running, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Már megint a Premier Outletbe mentek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tervezési szakaszban a Debrecen-Máté-Szalka vasútvonal felújítása, döntőben a DVSC Schaeffler. Dobonik Valett vagyok, jó reggelt kívánok! Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Máté-Szalka vasútvonal korszerűsítése, írja a magyarépítők.hu. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint a közbeszerzési eljárásban nyertes Kontúr csoport Kft. Tervezheti meg a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Máté-Szalka közötti szakaszán a hozzávetőleg 70 km hosszú egyvágányú vasútvonal modernizálását. Előkészítik a vasúti pálya átalakítását a 100-120 km/órás sebességre a felső vezetékhálózat felújításával együtt. Vízvezeték csomópont építési munkák miatt hétfőtől ideiglenes forgalmi rend lép életbe az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésben, közölte a debreceni vízmű. Azt írták, a társaság beruházásában megvalósuló rekonstrukció során az ideiglenes forgalomkorlátozás a közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti, ezért fokozott figyelmet kérnek az arra közlekedőktől. A munkálatok holnaptól várhatóan június 5-ig tartanak.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A társaság ügyfélszolgálata a háromnapos hosszú hétvégét követően hétfőn reggel 8 órakor nyit ki újra. Megjegyezték azonban, hogy addig is a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu honlap, mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Sport, szombati eredmények. Döntőbe jutott a DVSC Schaeffler a női kézilabda magyar kupában, miután a tatabányai elődöntőben a Loki 28-23-ra verte a Moson Magyaróvárt. A fináléban a debreceniek ellenfele a Győr együttese lesz. A mérkőzést ma 18 óra 30-kor rendezik a tatabányai multifunkciós csarnokban. A Deac férfi kézilabda csapata is 25-22-re nyert a Békés otthonában, az NB1B 27. fordulójában. És nem tudták kiharcolni a fináléba jutást a Hajdú-Bihar megyei futszál csapatok a Magyar Kupa 4-es döntőjében. A nőknél a debreceni egyetemi gárda 3-2-re kikapott a testnevelési egyetemtől, a férfiaknál pedig az MVFC Berettyóújfalu 6-1-es vereséget szenvedett a házigazda Veszprémtől. Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Tidenivel beszélgetünk a következő fél óra, 3-4 órában, mert a Kreator TV megjelent róla egy életrajzi film dokumentum, hogy megkérdezzük, hogy mit mondjunk erről, ahol ő nagyon nyíltan, nagyon őszintén beszél az ő az utóbbi éveiről, mélységekről, magasságról, kilábalásról, újrakezdésről és sok mindenről. Ugye a film címe Maszk mögött, és ezt ugye szó szerint kell érteni, mert hogy Tiden jelen pillanatban is ugye maszkban jár, ennek is majd az okát pontosan megkérdezzük. Nagyon sok fiatal hallgat bennünket, nagyon sokaknak példakép, nagyon sokan szeretik az ő zenéjét, ezt az érát, amit ő jelen pillanatban képvisel, és hát akár motiváció, akár elrettentő példa, akár ijesztő példa, akár hát tulajdonképpen az összes véglet meg lehet mindenkinek, aki megérti az ő történetét. És fontos is erről beszélni. Közben itt nagy rendezkedés van, de közben megérkeztetek. Jó reggelt kívánunk, ciao, hello, várja. Az van, hogy még nem is szólsz, úgyhogy nem szól az a mikrofonunk, Zsül, mert nem ellenőriztük le erről, úgyhogy még ígyatok egy kávét, ígyatok egy vizet, nyugodtan, mert hogy nem annyira.
2: Kell valakinek, mi hozzunk valamit, reggelit.
3: Hát vagy gyere hát ide az én helyemre.
1: Ja, ne, mindjárt a Zsül megoldja. Szoktunk csinálni egy próbát. Általában, ha jön egy vendég, hogy megnézzük azt a mikrofont, ahol beül, hogy szól-e. De ezt most nem csináltuk meg. Mi újság, addig Juliska, te szólsz, hogy vagy?
3: Én igen, de azért mondom, hogy cseréljünk helyet.
1: Mennyi idő, Zsül? Szóval, hello, Dani, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok.
1: Jó reggelt kívánunk. Na, mi az emberek első reakció, amikor így látnak téged? Én már tökre megszoktak, meg futottunk össze buliban, nem olyan régen. Igen, ott is látom, hogy ezt hordod, ezt a maszkot. Megszokják, meg lehet ezt szokni? Tud ez teljesen természetessé válni, hogy te most is itt egy maszkban ülsz előttünk?
4: Én azt vettem észre, hogy most már kezdik megszokni az emberek, de nyilvánvalóan azért elég sok helyen furcsán néznek rám elsőre, mert nem nagyon tudják, hogy valami maszkos bába jöttek, vagy én tévedtem el, de nyilván azért most már ez így valamennyire hozzám nőtt, úgyhogy... Én is kénytelen voltam hozzászokni meg kicsit az emberek is.
2: Figyelj, én nem találkoztam így veled, de nyilván tudom a sztorit, ugye megkövettem, megnéztem a dolgot. Azért, mikor így összefutottunk, az ember alapból nyel egyet, hogy
4: abszolút, persze.
2: Azt is, ez a csávó, ez nem kamuszta, ő tényleg ebben van.
4: Igen, tehát, igen. Kicsit furcsa nekem is azért így minden napokban, nyilván nem mindenhova hordom, de a legtöbb helyre igen.
3: Meddig marad?
4: Ezt még sajnos nem tudok pontosat mondani, egy pár hónapig azért még ez rajtam lesz. Idén reméljük, hogy lekerül.
1: Egy kardot és egy kalapot, ha fogsz, akkor
2: egy
1: zorrót. Gyuli, azt nem te is úgy vezettünk föl téged, csak azért kérdezem, hogy tényleg így van-e, vagy ebből a készítésből készült a film, hogy annyi mindent mondtak, meg annyi pletyka, meg annyi mindent terjengett, hogy már úgy döntöttél, hogy jó, akkor egyszer leülsz és elmondod, igen, a Kreator TV-nek ez az egészet, hogy hogy indult, milyen mélyre mentél, hogy van ebből kilábalás, mi a kilábalás útja, módja, hogy egyszer legyen ez tisztább öntve. Ezért született ez a talán két részes film, ugye?
4: Igen. Hát alapvetően abszolút ezért, leginkább azért, hogy én mondhassam el a történetemet, nem mások próbálják meg előadni ezt, és ne legyen az a sok ferdítés, és azt gondoltam, hogy tartozom ennyivel mind a közönségemnek, mind magamnak, mind a közösségemnek, mert azért nyilvánvalóan sokat vártak tőlem, és sokan elvárták azt, hogy visszatérek önmagamhoz, és azért jó újra itt lenni.
3: Mik a visszajelzések?
4: Abszolút pozitívak. Mi azt vettük észre, hogy az embereknek tetszett az a fajta őszintesség, amivel odaültem. Nyilvánvalóan ezt nem is szerettük volna, meg nem is lehetett volna másképpen. Igen.
2: Már nekünk is jött olyan SMS, hogy volt, aki kifejezetten nem kedvelt téged. Nem tudom, mi alapján gondol, munkás, vagy akármi.
1: Most
2: már kiderült, hogy mekkora egy kösz. Nem, én megnézte a filmet, és azt mondta, hogy figyelj, tök jó, hogy a csábú így kiállt.
4: Ennek tökre örülök egyébként, igen. Meg nyilvánvalóan abszolút annak örülök a legjobban, hogyha ez nem egy ilyen mosdató, nem mártírkodó szerep akart lenni, hanem el akartam mesélni a történetemet, és hogyha ez valakinek tud pluszban még segíteni a saját élethelyzetén, annak meg pluszban nagyon örülök.
1: Volt egy pont, egy határozott, deklarálható olyan pont, amikor elkezdett kicsúszni a lábad alól a talaj, vagy ez egy folyamat, hogy ebbe az ember csúszik bele? Itt ugye a K-Kevines összeköltözést és az elképesztő bulikat indítottuk, egyfajta startpontnak. Ez volt az, amikor hát, elindultál?
4: Szerintem abszolút ez egy folyamat, egy hosszú folyamat, amiben nehéz megtalálni a kiinduló pontokat. Itt több olyan pont van, amin el tud indulni, el tud csúszni az ember, és azt gondolom, hogy ezeknek a sokasság, hogyha egy idő után nem veszi észre az ember, akkor nagyon hamar ezek megsokszorozódnak, és akkor már nagyon nehéz megtalálni azt a fordulópontot is.
2: De az érdekes kérdés, hogy mi az, hogy nem veszed észre?
4: Ez a folyamatos mindennapokban, ugye az életstílus maga, amit én képviseltem az elmúlt években, meg amiben benne vagyok a zene által, azért az nehezen hagyja, hogy észrevegyem magam hamar. Hogyha nincs körülöttem az a csapat, meg az a baráti kör, meg a család, akik erre oda tudnak figyelni, akkor is, amikor én nem, akkor talán még nehezebb ez az egész. Nyilván itt folyamatosan koncertekre járunk, az éjszakai életmód, közben ezt valahogy össze kell hozni a nappali életemmel, és azért így kicsit nehéz néha lavírozni a kettő között.
3: Azt mondtad, hogy nincs az a csapat. Hát egyébként a dokumentumfilm az nagyjából arról szól, hogy volt körülötted legalább 10 olyan fix.
4: Igen, erre mondom, hogy szerencsére azért nálam volt körülöttem egy olyan csapat, akikben igyekeztek akármelyre, és nem akartam, igyekeztek segíteni nekem ebben.
3: Hát pontosabban próbáltak folyamatosan visszarángatni téged.
4: Igen.
3: Azt mondják, hogy a teraszon találnak meg összetörve, vagy 4 napig nem alszol, és azt mondják, hogy haver, ez így nem lesz jó. Tehát, hogy minek kellett volna történnie ahhoz, hogy azt mondd, hogy oké, srácok, igazatok van.
4: Én azt gondolom, hogy annak, ami történt is, hogy kaptam egy-két nagyon nagy pofont az élettől, amit már nagyon rég megérdemeltem. És szerintem, hogyha nincsenek azok a pontok, azok a nagyobb töréspontok, amiknél már én is észreveszem magam, alapvetően nem nagyon tudták megmondani nekem, hogy mit csináljak. Elég önfejű voltam.
1: Hány évig tartott ez az önpusztítás? Körülbelül mennyi ideig?
4: Körülbelül 2 évig.
1: 2 évig. Ez mit jelent?
4: Intenzíven.
1: Hogy nézett ez ki valójában? Hogy nézett ki egy napot? Hogy nézett ki egy 4 napos buli? Hogy nézett az ki, amikor 50 autó állt az utcába, és nem fértek el, mert tudták, hogy 3 napos házi bulira kell menni, miközben ezt a 3 napot te talpon és ébren csináltad végig? Hogy kell ezt elképzelni?
4: Hát erről hosszasan lehetne mesélni. Nem tudom, hogy mennyire mennék bele a részletekbe. Igazából itt nyilvánvalóan az volt az alapvető kiinduló pont, hogy amikor elindultunk koncertre, én ott kerültem egy bizonyos állapotba, hogyha olyan volt a kedvem, vagy magam alatt voltam, vagy nem volt erőm az egészhez. A koncert utáni feldobottság, meg ez az adrenalin érzés, meg hogy ott jársz a fellegekbe, ez nagyon ki tudja tolni ezeket a dolgokat még tovább, és akkor mondjuk utána elmész bulizni, akkor a buli után nem tudtam aludni, vagy nem aludtam, vagy nem feküdtem le, vagy keveset aludtam, és már jött a másik nap, jött a következő koncert, és újra, és újra, és újra, és újra. És ebben nagyon hamar el tudja veszteni az ember a kontrollt, hogyha nem figyel oda.
1: Mérhetetlen mennyiségű pénz, mérhetetlen mennyiségű nő, és hát amiről szó van a filmben, hogy mérhetetlen mennyiségű kábítószer. Ez egy konkrét kábítószer, ez csak kokain, vagy ez minden másfajta kábítószer is?
4: Többnyire egy, igen.
1: Ez maga volt a kokain.
4: Igen, igen.
1: Ez mit jelent, hogy amikor a legmélyén voltál, akkor a napi mennyiséged az körülbelül, hogy kell elképzelni, mennyi volt?
4: Hát ezt nem tudnám bemérni, meg nem is biztos, hogy szeretném, de a lényeg az, hogy több, mint kellett volna. De alapvetően bármennyi több lett volna, mint akkoriban kellett volna.
1: Készítettél erről egy számvetés vagy egy költségvetés, hogy akár naponta vagy havonta körülbelül mennyi pénz ment el arra, amit te kifejezetten csak és kizárólag kábítószerre töltöttél?
4: Nem tudom, hogy csak arra költöttem, de volt egy körülbelüli számvetésem, hogy havonta mennyit költöttem, igen. Azt nem esett.
5: Nagyobb budai ház vagy kisebb?
4: Valami biztos kijött volna belőle, igen.
1: Azért kérdezem, és azért szeretném, mert ugye nagyon sok fiatal hallgat bennünket, hogy lássák azért ennek a másik oldalát is. Hát oké, pénz, buli, hírnév, stb. De hogyha azt mondod, hogy 1 év alatt vagy 2 év alatt azért egy 100-200 milliós nagyságrend, ami kifolyt a kezedből, akkor
4: az
1: azért ez egy reális összeg egyébként.
4: Abszolút. Sajnos igen.
3: Aha. Vannak koncert élményeid, amikor így effektíven nincs meg?
4: Inkább
3: tehát úgy
4: állsz, olyan...
3: mint a színpadon, hogy aha, nem tudod, hogy kerültél oda, kihozott le, mi
4: nem,
3: történt?
4: Nem, ilyen, ennyire soha nem, szerencsére, ilyen soha nem volt, tehát a koncerteket mindig megéltem az abszolút a lehető legjobb formába, ahogy csak tudtam, és azokat mindig is imádtam, akkor is, amikor nagyon magam alatt voltam, a színpad volt az a hely, ahol otthon éreztem magam, és ami nagyon feldobott engem, és talán az volt az, ami nem mindig hagyott engem ott a padlón, hanem az volt, ami felrángatott onnan. Én előtte vagy utána voltam rosszul, vagy mind lelkileg, vagy esetenként ugye fizikai állapotban is, de a színpadon mindig azt éreztem, hogy én ott kicsattanok.
1: Van a filmben egy olyan mondat is, hogy amikor a barátok mentek hozzád egy-egy buli után, vagy megkeresek, akkor mindig úgy mentek be az ajtón, hogy nem tudták, hogy életben vagy-e.
4: Volt sajnos ilyen időszak, igen, amikor de azért nem volt készpénznek vehető, hogy én 100%-os állapotban leszek. Szerencsére nagy baj nem történt, mondhatom így.
1: De a 100%-os állapotban lenni és az életben lenni, az nem ugyanaz azért.
4: Igen, finoman fogalmaztam.
1: Mert ez egy influenza.
4: Igen,
1: hogy nem vagyok 100%-os életben. Különbség. A filmben konkrétan azt hangzik, hogy nem tudták, hogy életben találnak el.
4: Volt ilyenre példa, igen, sajnos, amikor voltak annyira megijedve a barátaim, hogy ez számukra ez is egy opció volt fejben, szerencsére azért ilyen nem történt végül.
5: De még az se elég, amikor ilyen állapotba kerülsz, hogy azt mondd, hogy vége.
4: Azonban, hogy ilyenkor nem nagyon tudja az ember a határait. Nem nagyon érzi, és nem nagyon akarja érezni. Tehát teljesen más flow state ez. Tehát teljesen más állapotba kerül az ember fejbe. Nem nagyon akarod ezeket a dolgokat észrevenni ilyenkor.
3: Ugye ebben a filmben elmondtad, hogy te egy csomó lehetőséget kaptál, például műsorvezetésre is. Igen. Amit gyakorlatilag eljátszottál, mert hogy nem voltál megfelelő állapotban. Szerinted most, hogy új lapot nyitsz, tiszta lapot, most ezek a lehetőségek majd visszajönnek, kapsz majd még új esélyt, vagy?
4: Szerencsére pont a minap jelentettük be, hogy a Megasztárban én leszek az egyik zsűri, megkaphatom ezt a megtisztelő feladatot, aminek elképesztően örülök, mert itt van a lehetőség arra, hogy újra megmutassam, hogy egyébként én mire is vagyok képes így tévés szempontból is, illetve hogy tényleg valójában ott van a helyem. Én azt gondolom, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a műsorban majd, és nagyon várom a közös munkát, mert most már megláthatják az emberek, hogy alapvetően én mennyire ott tudok lenni fejben.
1: De a kábítószer mellé azt is mondtad, hogy azért bejött nagyon sok fájdalom csillapított. Ez egy dominó, ami így elkezd eldőlni, hogy van a kábítószer, de mellette már megjelennek fizikai tünetek, fizikai fájdalmak, amiket aztán elképesztő mennyiségű gyógyszerrel próbáltál karbantartani. Tehát ez akkor már egy ilyen koktél volt, amint te éltél.
4: Igen, sajnos nyilván ezek a dolgok vonzák egymást, és ilyenkor a baj csőstül jön. Tehát nem csak egy fronton támad a rossz, hanem ilyenkor belerángatod magad sok minden másba is.
1: Mi a az önreflexió, hogy mi a visszajelzése? Mindenki, hogy bajban van, család, barátok, zenésztársak próbálnak segíteni. Mivel hárítottad, vagy mi volt az, amit mondott, hogy gyerekek, jól vagyok, köszönöm, megoldom?
4: Az önfejűségem az, hogy azt gondoltam, hogy én mindent túlélek, mindent kibírok, hiszen jól megy a szekér, jól megy a karrier, azt éreztem akkor, meg nagyjából ez így is volt. És akkor ilyen könnyű önállításba kerülni, hogy amúgy minden rendben van.
3: Hát meg, hogy kézben tartod a dolgokat.
4: Igen. De közben meg egyáltalán nem.
3: Ha ez azért elhangzik a dokumentumfilmben is, hogy tehát neked, te azért hordod a maszkot, mert hogy szétesett az orrod. Szerinted, ha ez nem történik meg, akkor mi most itt ülünk és beszélgetünk?
4: Én azt gondolom, hogy más formára van, és talán más dolgokról beszélhetnénk itt, de szerintem van rá sansz, hogy itt ülnék. Szerintem sok mindent lehetett volna máshogy csinálni, sok mindent lehetne megbánni. Ha ezek a dolgok nem történnek meg, akkor nem az vagyok, aki most vagyok, és lehet, hogy sose tanulok meg olyan dolgokat, amiket meg kellett volna hamarom.
2: Drága volt az ára.
4: Igen, ezt hívják tanuló
2: pénznek. Figyelj csak, itt ugye azt mondod, hogy körülbelül 2 év volt az, amikor tényleg rendesen beleestél ebbe a dologba. Most te tiszta vagy?
4: Abszolút. 100%.
2: Mennyi idő volt ez? Mikor tetted le? Mikor volt az utolsó alkalom?
4: Több mint fél évvel ezelőtt.
2: Fél év, és akkor fél év után nem kellett rehabra menni? Hát mindig azt halljuk,
4: nem, hogy szerencsére aki... az volt nekem, hogy én szakemberhez is akkor mentem el, amikor én ezt letettem, mint egy utóterápiaként kibeszélni ezt az egészet. Nyilvánvalóan tehát le lehetett volna előbb állni ezekkel a dolgokkal, meg ezzel az önpusztítással. Sajnos nekem eljutott egy olyan pontra, amikor már magamtól is meg tudtam tenni, mert annyira elegem volt, és annyira kaptam a pofonokat, úgyhogy tehát konkrétan elmentem a falig.
1: Az első pillanat, az első buli, amikor kipróbálod, az még megmaradt? Vagy az megvan? Amikor legelőször az megmaradt, az a történet. És innen tulajdonképpen az embernek mi kell a fordulóponthoz, hogy egyszer csak azt mondja, hogy na most viszont akkor eddig nem tovább én élni akarok, és leteszem. Hiszen barátok, zenésztársak, mindenki azon dolgozott, hogy maradj életbe, ráment több 100 millió forintot, megtaláltak a teraszon, vérben fagyva, fájdalomcsillakított szettél. Tehát innen tényleg, ahogy olvasom meg, ahogy látom, hogy nagyon sok mindenkinek az a vélemény, hogy nem lesz kiút, tehát hogy valószínűleg nem fogsz felállni. Mi volt az a pont, amikor te mondtad, vagy ki mondta neked azt, hogy figyelj, most van az, hogy vagy belehalsz, vagy valamin elkezdesz változtatni?
4: Hát az utolsó pont az, amikor a tükörképen mondta nekem azt, hogy most volt elég, amikor már nehezen tudtam a saját szememben nézni, mert észrevettem azt, hogy ez nagyon nem én vagyok. Amikor rendőrségügyem lett belőle, azok olyan ilyen ébresztők voltak, amire már nem tudtam nem odafigyelni.
1: Belenéztél a tükörbe, és mit láttál?
4: Egy megtört embert, aki nem igazán hasonlított arra a Danira, mint aki elkezdte ez az egész zenélést örömbe. És így úgy kicsit nehezen találtam meg a saját szemeimből magamat, úgyhogy fájó volt az a felismerés, amikor rájöttem arra, hogy valójában nem tartom kézben a dolgokat, nem nézek most ki jól, nem érzem jól magamat a bőrömbe, és nem jó fele tartok.
3: Mivel helyettesíted most a szert? Mert az, aki ennyire nagyon rajta van valamin, és egyszer csak kiesik ebből, ott van egy óriási hiány.
4: Igen, de én nekem annyira ingergazdag az életem, meg így a mindennapjaim, hogy én abszolút nem veszem észre ennek a hiányát szerencsére. Folyamatosan edzésekre járok, kondi, box, kosár, stúdiózok, minden nap zenélek, csinálom az új albumomat, egyébként most fog megjelenni csütörtökön. Úgyhogy elképesztően jól érzem a bőrömbe, és nyilvánvalóan most már észreveszem azokat az apró dolgokat, azokat a kis finomságokat az életbe, amiket az elmúlt két évben kihagytam, mert nem tudtam értékelni.
1: A nagy baráti, nagy haverkodós, nagy zenész körökből volt, aki végigfogta a kezed, és ott maradt melletted, vagy azért ezek a nagy barátok, nagy haverok, nagy bulik, nagy házi bulik 4 napig, 100 autó az utcában című sztorik azért ilyenkor nagyon gyorsan elpárolognak és eltűnnek mellőlen.
4: Nem, hát a barátaim maradtak velem, akik ezért ebben nem vettek részt ebbe az önpusztításba, a zenésztársaim közül is sokan vannak, akik ugyanúgy mellettem maradtak végig, a menedzserem is, a családom is, a barátomék, úgyhogy ők nyilvánvalóan ebben a részében nem vettek részt, abban a részében igen, hogy vártak rám, és itt voltak mellettem.
3: Azok, akik végig ott voltak melletted, és hát próbálták menteni, ami menthető, és ugye a dokuban is elhangzik egy csomó, hogy volt olyan, aki 40 fokos lázzal kerítést mászott, hogy bejusson hozzád, feltörte az árat. Hogy ezekkel az emberekkel neked volt utána egy ilyen nagy beszélgetésed, amiben tudom, hogy megköszönted, vagy hogy így?
4: Volt több apróbb is, meg nagyobb is, és nyilvánvalóan ezekre a dolgokért örökre hálás leszek nekik, de ők tudják is, hogy én hálás vagyok nekik. Nagyon szeretem őket, és az a jó, hogy továbbra is együtt dolgozunk, és most már még nagyobb dolgokon, és még több közös célunk van együtt.
3: Téged most kísér valaki, szakember egyébként ebben a folyamatban? Tehát, hogy ugye azt mondják, hogy oké, le lehet tenni ideig, óráig, de hogy az igazi erőpróba az, hogy az évekig, illetve örök életre fennmaradjon. Tehát, hogy neked most van egy szakember, akihez jársz, terápiára?
4: Van, akihez járok, igen, egyébként ezt alapvetően felügyeljük azért a biztosak kedvéért, de én azt gondolom, hogy nagyon jó fele haladunk, és nagyon jó az irány, ezt ő is úgy gondolja. Én azt gondolom, hogy azért senkinek nem árt, akár egy pszichológus, vagy bármilyen segítség esetleg a mindennapokban, akinek így ki tudja beszélni magát.
5: De közvetlen párkapcsolatra, szülők, barátnő, hogy hatott ez az egész?
4: Eltávolodtam sok mindenkitől ebbe az időszakban, érthető módon, ez az én hibám volt, és szerencsére a családom is nagyon összetartó, és egy nagyon szerető család, és azt gondolom, hogy ez csak még jobban megerősített minket.
1: Azért azt gondolkodom, a szülőknek ez milyen nehéz lehet végignézni, nem? Hogy próbálnak segíteni, de hogy egy felnőtt emberről van szó, hogy egy után ez kifolyik a kezedből. Mondják, látják, hogy baj van, érzékelik, hogy baj van, de azon túl, hogy kisfiam, ne csináld, és itt vagyok, és beszélgessünk, azon túl egy szülő egy bizonyos ponton már nem nagyon tud mit csinálni.
4: Nem igazán, főleg, hogy ez én édesanyám, remélem hallgatja ezt, ő nagyon is szeret aggódni, mindig mondja nekem, hogy ez egy anya dolga. Nagyon jól is teszi, és nagyon jó is benne, én nagyon szeretem is ezért, és itt vannak nekem, és próbálnak segíteni mindenben, amiben tudnak. Szerencsére most már én is itt vagyok nekik.
3: A konkrét segítségnyújtás a te esetedben mit jelentett? Tehát, hogy például a szülők hogy próbáltak beavatkozni? Tehát, hogy
4: próbáltak kicsit többet velem lenni, vagy meg kicsit talán többet kérdezni arról, hogy vagyok, vagy miként vagyok, de nyilvánvalóan annyira... Hát igen, meg nem annyira voltunk ugyanabba az irányba, tehát kicsit más, tehát egészen más életet élek, mint a családom nagy többsége. Nyilvánvalóan ez elsőre, az első években, meg a karrierem elején ez még egy kicsit furcsa volt nekik is, most már egyre jobban értik ők is, és azt gondolom, hogy ezek a történtek után most már még jobban megértik, hogy mi zajlott le bennem.
3: Azt mondtad, hogy kb. Fél év, mire lekerül ez a maszk. Most akkor lesz egy műtét, ezt te végig fogod csinálni.
4: Lesz, igen. Erről még nyilván sokat nem akarok mondani, meg nem is tudok. Ezt még megtartom egy kicsit magamnak. Igen, lesz majd műtét, és bízom benne, hogy a lehető legjobb lesz az eredmény. Addig pedig ugyanúgy nyomjuk a fellépéseket, és jön a turné.
1: Tulajdonképpen magától a kokaintól, vagy magától a kábítószertől egész egyszerűen eltűnt a csont, vagy a porc, vagy az
4: orrod? Nem,
1: orrod?
4: Ez a porc, és ettől kicsit beljebb esett az orrom, igazából ennyi a történet.
1: Hát effektív, amikor te leveszed a maszkot, akkor az van, hogy az orrod az be van esve.
4: Igen, be van esve, de ott van. Akármennyire is azt gondolják az emberek, megvan.
1: Akkor azon dolgoznak majd plasztikai sebészek, hogy újra kell építeni az orrodat effektíve?
4: Részben igen, de ez tulajdonképpen egy kicsit rutin munka. Úgyhogy annyira nem egy vészes dologról beszélünk.
1: De ez csak is kizárólag az elfogyasztott kokain miatt, tehát maga a kokain és a kábítószer.
4: Abszolút, ez a hibáim következménye, ezt mondhatjuk, igen.
1: Aha.
5: Mondd azt, hogy boxedzés, bepancsolnak.
4: Igen, azt is lehet egyébként. Ezek után már nehéz lesz, de igen.
3: Egyébként, ha visszanézel erre az időszakra, akkor ez egyébként ilyen have fun időszak volt?
4: Abszolút, voltak nagyon jó dolgok, amik történtek velem, szuper közös élményeim vannak mind a közönségeimmel, mind a barátaimmal, a családommal ugyanúgy, csak kicsit beárnyékolt ezt az egészet, hogy én nem voltam a toppon, de alapvetően nagyon jó éveink voltak, és szuper dolgokat értünk el.
1: Kicsit olyan, mintha már azért finomítanád ezt a sztorit, tehát ha nem voltam a toppon, az nekem tényleg egy influenzás fertőzés. Tehát, hogy... Van azért ebben, egy ilyen elindult egy ilyen finomítás volt. Szeretkár egy kicsit nem voltam a topa. Vérbefagyva találtak meg 4 nap után a teraszon.
4: Én csak örülök, hogy vége van ennek az egésznek. Kicsit humorra is dolgozom fel ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy örülök, hogy itt vagyok, örülök, hogy túl vagyunk rajta, és csak előre.
1: És csak előre kell menni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén

0: hétvégén.
1: Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Lakásépítésről és a pálmai terem fejlesztéséről is szó volt a legutóbbi közgyűlésen, döntőben a DVSC Schaeffler. Dobonik Valett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben az Otthon Start program keretében. Ez is napirenden volt a legutóbbi közgyűlésen. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Pap László polgármestert hallják.
2: A tény az, hogy a város lakáspiaca szempontjából mégiscsak egy fontos dolog, hogy 2100 új lakás épülhet e programnak köszönhetően. Ugye az olyan gazdasági fejlődés mutató városoknál, mint Debrecen, vagy adott esetben akár Szeged, akár Nyíregyháza, az egy kulcskérdés, hogy az új lakásépítési hullám az milyen erős. Ebben a tekintetben Debrecen kimagasló.
1: Pap Viktor, a Fidesz-KDNP frakció vezetője pedig arról beszélt, a közgyűlésben ülők egyetértenek azzal, hogy a debreceni kis- és középvállalkozásokat támogatni kell, a Debrecenben élők jelentős részét ugyanis ők foglalkoztatják. Bár a pálmai terem fejlesztéséről szóló előterjesztést a tulajdonos kérésére nem tárgyalta a közgyűlés, mégis szóba került. Gondola Zsolt Zoárd, a Civil Fórum frakció vezetője azt kérte a városvezetéstől, hogy gondolják át egy egységes rendszer kialakítását a vállalatok kérését illetően egy-egy fejlesztés bővítés kapcsán.
3: Amennyiben ezt a kérdést nem generálisan fogjuk szabályozni, hanem egyedi döntéseket fogunk hozni, akkor minden esetben fel fog merülni ez a fajta dilemma. Mindenki tiltakozni fog ellene, és ugyanilyen botrányok lesznek ezekből.
1: A testület döntött a Józsát érintő település rendezésről is a 35-ös számú főút, Debrecen-Józsa és a 354-es számú főút közötti szakaszának fejlesztése érdekében. Solánkiné Kuti Zsuzsanna, a Mi Hazánk mozgalom önkormányzati képviselője azt kérte, hogy tartsanak lakossági fórumot például az északi elkerülő út megépítéséről. Sport, szombati eredmények. Döntőbe jutott a DVSC Schaeffler a női kézilabda magyar kupában, miután a tatabányai elődöntőben a Loki 28-23-ra verte a Moson Magyaróvárt. A Hajdú-Bihar megyei futszál csapatok azonban nem tudták kiharcolni a fináléba jutást a Magyar Kupa 4-es döntőjében. A nőknél a Debreceni Egyetemi Gárda 3-2-re kikapott a testnevelési egyetemtől, a férfiaknál pedig az MVFC Berettyóújfalu 6-1-es vereséget szenvedett a házigazda Veszprémtől. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Fidenivel beszélgetünk a Kreator TV-n megjelent ugye kétrészes dokumentumfilmről, kábítószerről, bulizásról, kilábolásról, újrakezdésről, gyógyulásról, hát itt mindegyik szó megállja a helyét, és azt ott hagytuk abba talán, hogy az volt a fordulópont, amikor egyrészt megláttad magad a tükörben, ugye úgy fogalmaztál, hogy összeesett az orrod, ezt mondtad. A másik, ami a filmből is kiderült, hogy az egy nagy mélypont volt, amikor ugye elkaptak, bevittek rendőrök drogkereső kutyákkal, és ott valahogy magadra maradtál, vagy nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, de az is egy ilyen nagy felismerés volt, hogy ott vagy egyedül, és hova jutott az életed. Ez egy konkrét rajtakapás volt, neked a házhoz mentek ki, vagy egy buliból állítottak elő, mi történt?
1: Igen, ez két különböző eset. Az első alkalommal a kocsimba a járómotorral aludtam, mert ott ájultam be, miközben vártam a sofőrömet, és akkor egyszer úgy vittek be, egyszer pedig igen, kijöttek házhoz.
2: Ezeknek az ügyeknek mi lesz a folytatása? Ennél sokkal kevesebb dologért is megrángatnak embereket.
1: Erről nyilván sok mindent nem mondhatok még. Folyamatban vannak a dolgok, bízunk benne, hogy nem lesz olyan nagy probléma belőle.
0: Tehát ez még nyomozati szakaszban van, vagy már vádemeletési szakaszban, hol tart az ügyet?
1: Még az elején tartanak a dolgok, úgyhogy igen, erről azért sok minden nem mondani.
0: Aha. Annyit se, hogy ilyenkor kell egy vádalkút kötni, hogy te mondjuk, ha elmondod, hogy ki a dílered, akkor te mondjuk mentesülsz, és akkor a nyomozás már nem rád összpontosul?
1: Erről nem tudok sok mindent mondani jelenleg.
0: Jelen pillanatban erről nem beszélt. Oké, beszéljünk a maszkról, ez saját ötlet volt, vagy valaki tanácsolta, vagy megnéztél egy filmet, vagy azt mondod, hogy úristen, én nem megy ki az utcára.
1: Nem, ez saját ötlet
0: saját
1: volt.
0: Ötlet ez, volt. Ez... Hány napig tartott, amíg ide jutottál? Hány napig bujkáltál? Hány napig nem mentél emberek közé? Hány napig élted azt, hogy nem mered magad senkinek megmutatni, mert ilyen állapotban
1: nem
0: vagy?
1: Nem olyan sokáig egyébként, sőt, akkor még ugye fellépéseim voltak, úgyhogy hamar kellett valami megoldást találjak, hogyha nem akartam annyira mutogatni magamat, meg az arcomat, úgyhogy az viszonylag hamar egy héten belül én azt kitaláltam magamnak, és akkor már így mentem az utolsó egy-két fellépésre.
0: Maszkban tulajdonképpen.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Aha, tehát amikor kilépsz az utcára, főrakod, és amíg haza nem mész, addig
1: tulajdonképpen, igen. Vannak helyek, ahol nem hordom, ahol nagyon olyan a közösség, hogy nagyon otthonosan érzem magam ott, és ugye mindennapokban mindenkit ismerek, ott azért nem, meg otthon nyilván nem, de igen, hogyha nyilvánosan megjelek valahol, akkor nyilván van a rajtam van.
3: Mi a B-terv mostantól kezdve, ha megint rátör az a rész, ami miatt elkezdted a szerhasználatot, most mit fogsz csinálni?
1: Okos leszek. Most odafigyelek.
3: Igen?
1: Igen, ez szerintem innentől kezdve sokkal könnyebb, mint annó volt. Tehát azért most már van egy nagyon-nagyon-nagyon rossz tapasztalásom ebből az egészből, és megnéztem a ló túloldalát, meg alulról is megnéztem ezt a lóat felülről mindenhonnan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én emiatt nem félek, meg ettől nem tartok. Eléggé hozzá vagyok szokva ez az életmódhoz, és ahhoz, hogy turnézok állandóan, koncertekre járok, és folyamatosan kapom az ingereket. Most már tudom azt, hogy hogyan vezessem le, ugyanúgy, mint régen, teljesen máshova vezessem le ezeket az energiákat.
3: Van elfordult rajongó? Aki azt mondta, hogy így már, így igen, már biztos nekem nem
1: van.
3: Kell lesz.
1: Biztos van, nem tudom, én ezt nem láttam számokban megjelenni, úgyhogy szerencsére nincs baj.
0: Mondtad, hogy terápiára jársz, vagy szükség van terápiára, és az önképedet, vagy az önbizalmadat, vagy az önszeretetedet, mi az, ami igazán meg tudja erősíteni? Mert aki egyszer belefolyik egy ilyenbe, és közben nem végez komoly munkát magában, annak ugye mindig nyitva áll a kapu, hogy ez újra megtörténik. Mi az, ami a leginkább meg kell erősödnöd szerinted? Vagy milyen munkát végeztél el annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő még egyszer?
1: Én azt gondolom, hogy az őszintesség önmagaddal szemben, amiben egyébként én azt gondoltam mindig is, hogy jó vagyok, aztán egy ideig nem voltam jó benne. Az önreflekció nagyon fontos, és az, hogy megtanuld azt, hogy te tulajdonképpen miért csináltál, és mit miért csinálsz, mert mindenkinek más motivációi vannak. És mindenkinek más hibái vannak az életben. Nyilvánvalóan én most türelmet is tanulok magammal szemben, én abban nagyon nem voltam jó. Most az élet azért engem elég csúnyán türelemre tanít.
0: A fiataloknak azért nagyon nagy példaképek vagytok, ugye? Tehát a csajozás, a bulik, a zene, a szövegírás, aminek sajnos akarva akaratlanul része a kábítószer is. Megjelenik ez majd a munkásságodban, vagy meg fog? Nem hiszem, hogy térítened kellene, és énekel, hogy gyerekek, a drogról ne fogyasszátok. Nagyon sokan követnek, nagyon sokan odafigyelnek. Nagyon sokan ezt végignézték, hogy fog ez az életedben megjelenni, vagy akár a dalaidban, hogy gyerekek, meg lehet járni a poklot, de higgyétek el, nem ez a választandó út, és ne jussatok oda, ahova én eljutottam, hiszen ez azért felelősséged is, hogy ezt azért lekommunikál, talán a film is jó, hogy erről szólt, hogy megmutattad a mélyét.
1: Az is cél volt a filmben, igen.
0: De hogy nem cél ide eljutni senkinek.
1: Nem, nyilván, de nem is szeretnék ilyen álszent szerepben tetszelegni, tehát én azt gondolom, hogy remélem mondhatom azt, hogy művész vagyok, és én olyan módon, más módon dolgozom fel a dolgokat, én a zenében dolgozom fel az életemet, és ebbe minden beletartozik, és mindenféle őszinteség beletartozik, úgyhogy nyilvánvalóan én továbbra is azt fogom csinálni, amit eddig csináltam, és a mikrofonnak, meg a zenének elmondok mindent, amit érzek, és ami szívből jön.
2: Nagyon sok addiktológus ugye azt mondja, hogy lehet, hogy egy szer kikerül az életedből, de jön helyette egy másik fajta szenvedély. Tehát, hogy te most abszolút zéró toleranciában vagy mindenfélével?
1: Alkoholt fogyasztok egyébként, nyilván mérsékelten, amennyire ez lehetséges, de ezzel nincsen probléma. Meg azzal sosem volt problémám, én az alkoholon kívül csináltam ezt az egészet, úgyhogy nem ez volt nekem a kiinduló pont. Én azt gondolom, hogy ezt lehet azért megfelelő körülmények között csinálni, de inkább nekem a szerem jelenleg az edzés és a zene.
0: Menedzserként milyen ezt kívülről végignézni? Itt van veled ugye Gergő is, hogy azért ott voltál, próbáltál segíteni. Mivel próbálkozik az ember? Mit tud mondani? Mi az, amikor 4 nap után megtaláltok a teraszon? Vagy nem tudod, hogy életben van-e? Vagy úgy hívott föl telefonon, hogy nem tudod, hogy egy életben lévő ember veszi föl a másik oldalon? Vagy egyáltalán bárki fölveszi a telefont? Ezt kívülről milyen végignézni?
4: Alapvetően elég nehéz, nyilván. Sok olyan hétköznapi dologban is megmutatkozik, ahol már érezzük, hogy annyira nagy a baj, mert már nem vagyunk mellette, nem tudjuk ezt már irányítani, nem tudjuk őt visszahúzni belőle, és hát volt 200 fajta szenáriónk arra, hogy miket próbáljunk, és a legtöbben nyilvánvalóan elbuktunk, de ott voltunk, és megpróbáltunk mindent megtenni azért, hogyha egyszer látjuk azt a fényt, akkor nyújtjuk a kezünket, és igyekszünk mindent megtenni, hogy onnan már ne engedjük el a kezét, és ki tudjuk húzni.
0: De neked is volt olyan ponton, azt gondoltad, hogy lehet, hogy ebbe belehal?
4: Volt, igen. Ezt ugye a dokuban is őszintén elmondtuk, ezek nem ilyen sablonos hollywoodi dumák voltak, hanem tényleg egy jó pár olyan helyzet volt, ahol azt éreztük, hogy nem volt tapasztalatunk arról, hogy ez meddig bírható, ezt meddig lehet csinálni, és nyilván mi láttuk tényleg azt a pontját, amikor ő is realizálta, mert időnként az ember közben is realizálja, hogy azért van valami, ami már nagyon túlnő rajtam, csak nyilván túlmegy ezen a ponton, átlép rajta, rendben, akkor ezt túléltem, jól vagyok, megyek tovább, és nyilván ezek nekünk sokkal ijesztőbbek voltak kívülről.
2: Benned egy pillanatig sem merült fel az, hogy esetleg elengeded a kezét, mint menedzser. Tehát folyamatosan tüzet kellett oltanotok. Nem volt, hogy nem mentél el koncertekre, késtél, ködbért kellett fizetni, ilyen-olyan dolgok. Tehát, hogy ez nem egy hálás menedzseri feladat.
4: Nem hálás, de hogy semmilyen, tehát minden helyzet, egy ilyen helyzet az nem feltétlen a háláról szól. Tehát, hogy itt most nem arról volt szó, hogy a legszebb pillanatainkat éljük, hanem az, hogy fogunk ebből valahogy kijönni, és én azt mondanám, hogy menedzserként, ha csupán menedzserként nézem ezt az egészet, akkor volt olyan pont, hogy mint menedzser azt mondtam volna, hogy menedzserként ebben már nem jó és nem is érdemes benne lenni, de mint barát, mint az a kapcsolat, ami kettőnk között van, abban nem merült be egy pillanatra sem bennem, hogy én ott hagyjam ebben. Tehát, hogyha megszüntettünk volna minden üzleti kapcsolatot, akkor sem hagytam volna ott, mert nem erről szól a kapcsolatunk. Mi ugye már a zene előtt is ismertük egymást, együtt dolgoztunk, és elég régóta megvan köztünk egy nagyon jó kapcsolat, és minden, amit együtt megéltünk, az többet ér annál, mint hogy ezt csupán menedzseri szemmel tudjam nézni. Nyilván ennek minden jó és rossz oldalával, mert ez ugye okozza azt is, hogy sok mindenben próbáltam őt támogatni, ami lehet, hogy bizonyos pontokon jobb lett volna, hogyha kilépek egy picit, és azt mondom, hogy akkor most magadra maradsz, nem tudjuk, hogy ez mit eredményezett volna. Én féltem attól, hogy ez egy olyan dolgot eredményez, ami már még végzetesebb, vagy tragédia, igen.
0: És akkor nincs is kísértés, vagy nem is félsz ettől, hogy jön a nyári szezon, tehát ez nem, egy olyan szakasz, nem. Amiről beszéltél, amit leforgattad, hogy megcsináltatok, de hogy tulajdonképpen valójában vége van.
1: Vége van, és egy új korszak kezdődött, és abszolút nem félek ettől, nagyon biztos vagyok magamban, és biztos vagyok a képességeimben is, meg az akaratomban, és sőt, igazából nem nagyon, ez nem akarat kérdése, mert mondom, elmentem a falig, láttam, megnéztük, szuper, most megyek tovább, és megyek egy másik irányba, és nem érdekel innentől kezdve.
0: marad az alkoholmentes őr és a 10-kor fekvés.
2: Akár. És a fekvőtámasz.
1: És a 7-kor
0: azért
1: kelés.
0: Azért nem leszel szent a végére.
1: Nem, azért attól nem kell tartani.
0: Dokik, mit mondanak egyébként, mikor kapod vissza az orrod, mikor épül föl, mikor dobhatod el a maszkot?
1: Nincsen pontos információm erről, de még idén ez valószínűleg nagy reménységeink szerint ez meg fog történni.
0: Ezek havi, két-havi beavatkozások? Hogy építenek egy ilyen orrot?
1: Nem, ez egy műtét lesz.
0: Ez egy műtét lesz?
1: Igen.
0: Amikor beraknak valamilyen implantátumot tulajdonképpen?
1: Nem, nincsen implantátum, ez csak saját anyag. Ez az én saját porcom lesz, stb. Ez egy kicsit bonyolult művelet, de nem nehéz.
0: Tehát egy porcot építenek be, amiből majd ott szövet lesz rajta, és az orr tulajdonképpen valamilyen szinten újra építi saját magát.
1: Nem, konkrétan megcsinálják újra. Tehát igazából mire elkerül a kötés, addigra újra az lesz. Aha. Nem pontosan ugye az, mint volt.
3: Kicsit összeesett két fő sátorba a karót helyre.
1: Konkrétan egyébként igen, így kell elképzelni. Egyébként igen.
0: Sátorállításban kevésbé vagyok. Sátorállításban nem vagyok jó. De tulajdonképpen ez történik.
1: Igen. Konkrétan igen.
0: Tani, nagyon-nagyon köszi, hogy itt voltál. Szerintem menő azért ezt, hogy ezt megcsináltátok, meg bevállaltátok. Egy ilyen életúttal, egy ilyen két évvel nincs is nagyon helye maszkolásnak, meg az önreflexió hiányának. Szerintem, ha beszélni kell erről, akkor úgy kell, ahol most vagy, akár ebben a filmben, ami nyilván még mélyebbre megy, meg még sokkal több mindent megmutat, csak így lehet. Veregetnek hátba a koncerten, vagy zenésztársak, hogy figyelj, haver, erőt adtál, én is lejöttem, ez is egy másik út. Kicsit valamit mutattál, hogy ki lehet ebből jönni, vagy talán néhány fiatal, akinek a kábítószer az élet, és azt gondolja, hogy milyen menő, amit toltok. Megváltoztathatja ez a gondolkodásukat, hogy haver, ne csinál, mert a vége az lehet, hogy akár meg is
1: halsz. Bízom benne, hogy igen.
0: Kövess minket, de nem mindenbe. Szeresd a zenénket, de nem egyél azért mindent komolyan.
1: Bízom benne, hogy igen, sok üzenetet kapok, rengeteg üzenetet olyanoktól, akik vagy átmentek ezen, vagy majdnem átmentek ezen, és azt látom, hogy nagyon sok mindenkinek tudott erőt adni ez, úgyhogy ennek tökre örülök, mert ez egy óriási nagy pozitívum.
0: Dani, nagyon köszi, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lettem.
0: Köszönjük szépen. Aki még nem látta, ez még látható, vagy letölthető, nézhető? Kreator TV van ugye a két részes.
4: Igen, nézhető, folyamatosan felkerültek plusztalzalmak is, úgyhogy nézze meg.
0: Menő egyébként. Nagyon köszi. Köszi, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük csáu, szépen. Sziasztok.
3: Ügyesen.
0: Azért rosszat, de nagyon jó. Köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Budapestre minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 10.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsor

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
3: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.

0: egészség a küldetésünk. Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
1: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: reklamkukac@mcdb.hu

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Tervezési szakaszban a Debrecen-Mátészalka vasútvonal felújítása, döntőben a DVSC Schaeffler. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Mátészalka vasútvonal korszerűsítése, írja a magyarépítők.hu. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint a közbeszerzési eljárásban nyertes Kontúr csoport Kft. Tervezheti meg a 110-es számú vasútvonal Debrecen Apafa Mátészalka közötti szakaszán a hozzávetőleg 70 km hosszú egyvágányú vasútvonal modernizálását. Előkészítik a vasúti pálya átalakítását a 100-120 km/h sebességre a felső vezetékhálózat felújításával együtt. A civilisvárosi kiállítóhelyek, civil szervezetek, oktatási intézmények, művészeti iskolák és magánszemélyek összefogásával harmadik alkalommal rendezik meg Debrecenben az Art Week kortárs képzőművészeti fesztivált. Május 14-e és 17-e között 18 helyen várják az érdeklődőket kiállításokkal, különleges művészeti projektekkel és interaktív programokkal. Ilyen lesz például a Modem és a Vojtina Báb Színház közös kurátori pályázatának bemutatkozása is. A nyertes alkotók olyan kiállítással készülnek, amely aktív részvételre hívja a közönséget. Új résztvevőként pedig a Domb utcai ruhagyár és a Debreceni Egyetem építészmérnöki tanszéke is bekapcsolódik a programba. Ismertette Puskás István, alpolgármester.
4: A Debrecen Egyetemnek az építész képzése nagyon aktívan jelen van a város életében, kimozdul az egyetem falai közül. Az utóbbi időben különösen nagy ez az aktivitás, aminek nagyon örülök, szinte minden hétre jut már egy olyan egyetemi projekt, amivel valahogyan valamelyik városi intézménnyel, például a Csokonai Színházzal legutóbb, vagy éppen a városi tereknek az újragondolásával foglalkoznak az építész hallgatók.
3: Sport, szombati eredmények. Döntőbe jutott a DVSC Schaeffler a női kézilabda magyar kupában, miután a tatabányai elődöntőben a Loki 28-23-ra verte a Moson Magyaróvárt. A Hajdú-Bihar megyei futszál csapatok azonban nem tudták kiharcolni a fináléba jutást a Magyar Kupa 4-es döntőjében. A nőknél a Debreceni Egyetemi Gárda 3-2-re kikapott a testnevelési egyetemtől, a férfiaknál pedig az MDFC Berettyóújfalu 6-1-es vereséget szenvedett a házigazda Veszprémtől. Ma is napos, száraz időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Az utolsó kívánsága az volt, hogy táncos lányok riszáljanak a temetésén.
2: Imádom a hírt.
1: Gyerekek, így hát nem mondjátok el, hogy akkor már legalább nem így kell meghalni.
2: Így.
1: Milyen tervedet szökkentett szárba? Az, ami nem sikerült, hogy táncos lányok, vagy így éltél, és a táncos lányok okozták a vesztedet, vagy mi a fene történik, hogy ezt kéred, hogy a temetéseden táncos lányok táncoljanak?
2: Alapvetés ilyenkor mindig az, hogy nem akarsz egy ilyen szomorú, sírós, vacak temetést. Nem mintha te érintett lennél, mert ugye akkor te már ezt nem fogod érezni. De hogy én is úgy... Szerintem én is úgy csinálnám. Gyerekek, érezzétek jól magatokat.
1: Mindenki hát, legyen jól.
3: Jobban fogják érezni magukat azok a gyászolók.
2: Hát legalább fölröhögsz. Hát, ha nem tudsz róla, képzeld el, hogy odamész fekete ruha, nagyon szomorú, viszed a kért egy szár rózsát, vagy a koszorút, vagy az akármicsodát, és egyszer csak így összejöttünk, hogy mit tudom én, kicsalálják a temetésén, és egyszer csak megszól egy zene, és bejön két táncos lány. Hát biztos, hogy fölröhögnék.
3: Hát figyelj, ott van a videó.
1: Feri!
2: Haver, ez igen.
1: Motoron jönnének be a táncos lányok.
2: Táncos csajok.
1: Aztán igen, ez oké, ez rendben
2: van. Lehullan egy ilyen rohadt nagy lepel a ravatarlozó oldalán, és mögötte egy bárpult lenne.
3: Igen.
2: De nem.
3: És valami nagy zabálás, megölnénk még egy disznót.
1: És egy ilyen szorongásból, egy ilyen üldögésből, egy ilyen szomorú, csendes zeneélgetésből átmenne valami nagyon szürreális, nagyon vidám. És úgy olyan lenne a temetésed, hogy éltél. Nagy kaják.
2: Nagy kaják, nagy motorok. Mindenki jól érzi magát. Hogy igen, meghalt a csávó, hát oké, de legalább úgy emlékszünk rá, amilyen az élete volt. Tehát és akkor lehet, hogy ő szerette ezt a táncos lányos vonalat.
3: De nem lenne nagyon-nagyon diszonáns. Tehát ott van egy csomó ember, aki szomorú, és azért, tehát hogy én azt gondolnám, hogy egy ilyen esemény az úgy megzavarja a gyászt.
1: De
3: tehát
1: mit várj, de rólad szól a temetésed, vagy róluk szól? Kiről szól a te temetésed?
2: Róluk.
3: Hát miért? Azok, akiket itt hagytál, nem?
1: Rólad szól.
3: Hát elvileg igen, gyakorlatilag te már csak mint porhüvely vagy ott.
1: A temetésed nem a tiéd, a temetésed a szomorkodni vágyó, akaró...
3: Akik elbúcsúznak tőle.
1: Rokonok ki a temetés?
3: Akik gyászolnak. Aha. Igen. Tehát, hogy én valószínűleg tök kellemetlenül
1: érezném magam. De nem a temetésen gyászolsz, hanem utána sokáig, egy évig, két évig nyilván gyászidőszaktól függ. De ha még nem mondanád azt, hogy de jó volt, hogy ez az utolsó kívánsága? Rosszul éreznéd magad, hogy miért nem tudok csendben sírni?
3: De nem éreznéd nagyon furán magad, hogyha egy ilyen temetésre így beesnél? Tehát, hogy van egy lelkiállapotban odamész, rettenetesen padlón vagy azért, mert mondjuk a legjobb barátod meghal.
1: Aha.
3: És egyszer csak kijönnek a táncos lányok, és elkezdenek riszálni.
1: Én hangosan felrögnék.
2: Én imádnám.
1: Amikor kirölgöd kicsit a halált, és így üzensz még valamit, és ennek van egy ilyen életfilozófia, és hogy igen, tudjuk, ez mindenkivel megtörténik, elkerülhetetlen, de ne sírjatok már, akkor már legyen valami, hangosan röhögnék. Semmiféle zavart nem érezzék, hogy megzavartak a gyászban.
3: Tehát, ott van a srác, ha elindítod, akkor azt látod, hogy van egy ilyen nagy pulpitus.
1: Ezek igen, pulpituson van, és ezek tájlányok, vagy olyan, mint egy ilyen tájtemetés. Igen, tájföldön volt. Három táncos saj táncol közben.
3: Kint van hátul a portréja a srác, ott fekszik egy fehér koporsóban.
1: Ott a ravatal, ugye? Hát az ott a ravatal, ott van benne a koporsóba hátul. Igen. És a lányok nagyon unottan táncolnak egyébként, tehát hogy nincs benne túl nagy izgalmi faktor.
2: Igen, és a tánc se erős.
1: A tánc se erős egyébként.
3: Legyetek egy kicsit szomorúak legalább közben.
2: Nem tudjuk, hogy ők manuszgázsik-e egyébként, ott arrafelé ez előfordul. Meg azt se tudjuk, hogy ott milyen a kultúrája egyébként a temetésnek tájföldön. Tehát lehet, hogy az van, hogy ilyen beszélgetős, lazább, mint nál.
1: De lehet, hogy európai csávok ért, hogy ő tájföldön temessék-e, vagy ott élt, vagy ott húzta le az utolsó 10-20 évet. Tehát nem tudhatod, hogy valójában mi történt, mert a hozzátartozók, meg rokonok között nem mindenki táj. Tehát van egy csomó európai, vagy amerikai. Tehát nem feltétlenül mindenki ázsiai.
3: Képzeld el, amikor a három lánynak szóltak azzal, hogy lenne este egy kis hakni.
1: Kéne táncolni a temetésre.
3: Hogy temetésre? Jó, oké, rendben.
1: Én szeretem. Szóval, hogy ebben van valami, nem is tudom, tényleg egy ilyen beleröhögök a nem tudom, a halálba.
3: Halál
1: ez már történt, igen, de hogy most egyébként még mi van? Van egy banális dolog, szól a zene, mindenki szomorkodik, eszik, vagy mindenki hazamegy. Nem? Tehát, hogyha nagy partikat éltél, nagyon élted, jól érezted magad, akkor miért ne?
2: Ugye a temetésnek van az a része, miután végig ment a szertartás, akkor a kisebb részét a résztvevőknek el szokták hívni egy ilyen közös ebédre, vagy torra. Igen, nem torra, ezt nem tornak hívják.
3: Hát
2: az másban van. Ja, de halottitól.
1: Kaja van a végén, igen.
2: Na és ott is mindig az van, hogy elkezdesz dumálni az elhunytról, és jó sztorikat hozol föl, és ott mindenki lazul. Hát ez mekkorát dobna rajta, hát... érted? Hogy sokkal könnyebb lenne az egész.
1: Igen. Mennyire más a halálhoz való kultúránk, és ez egyébként pont az Endi Vajnának a temetésén volt. Ott is felszólaltak ilyenek. Jöttek magyar felszólalók, politikusok, az igen, szomorú volt, és nagyon... Igen, és érted, és szomorú volt, és sajnáltak. És jött a Schwarzi. És akkor a Schwarzi mondott egy temetési beszédet, fia, potyogtak a könnyed, és balra-jobbra dőltél el, mert elmesélt három olyan sztorit az Andyről, amit nem tudtál, ami nagyon vidám volt, és hangosan röhögtél. És valahogy értettem, hogy miért ezeket a sztorikat mondja. És nem azt mondta, hogy igen, mikor rendi, és akkor hú, de szomorú voltam, hanem három nagyon-nagyon vicces történetet mondott el a Vörös Zsaru forgatásáról, hogy itt Moszkván egyébként hogy küldte oda a Vörös téren egy orosz katonához, és hogy nem akart oda menni a Schwarzi, és mondta az Endi, nekünk kell egy ilyen kép, te most oda fogsz, de lecsuknak, és itt leszek élete végig, és nem, és oda küldte, és hasznosba ott a kép, hogy a Schwarzi ott áll egy előre nem, le nem egyeztetett szovjet katonával a Vörös téren, ami bekerült a filmbe, mert ugye a Vörös az illegálba forgattak Moszkvában a Vörös térbe. És ahogy elmesélte, nagyon röhögtél. És úgy megértetted, hogy igen, hogy tök más, és vidám volt, és röhögött, és nem szerette az Endit, de hogy valahogy máshogy gondolkodott erről.
2: Tudod, mi van? Az európai, kultúrában a temetés az azokról szól, akik itt maradtak, és nagyon szomorúak, mert meghalt a szeretjük.
1: Igen.
2: Amit a Schwarzi csinált, az, hogy ugyan elment egy ember, és ez tényleg szomorú, de gyerekek, milyen közös sztoriaink vannak.
1: És jó hát sztorikat mondott, igen.
2: Vagy jó dolog történt az életben.
3: Én azt akarom, hogy taknyosra sírjátok magatokat az én temetésre.
1: Nem lesz meg!
3: Legyen, ott legyen sírás-hívás.
1: Zokogjatok!
3: Csináljátok egy filmet, amit kivetítőkön majd kivetítetek, és azt mondjátok, milyen szép van? Életem volt, mennyire nem pecsüljük meg!
2: Így már írják a hallgatók. A Nagyinak az volt a kívánsága, hogy egy BB pesgős üvegből szórják ki, mert imádta a pezsiket, ez tök volt igaz. Az, és mindenki emlékszik a sztorira, és tök jó érezték magukat.
1: Igen, van ebben valami életigenlés, van ebben valami folytatás, van ebben, hogy igen, nekem vége, de ti szeressetek élni, ti csináljátok, ti táncoljatok táncos lányokkal, ha akartok, vagy menjetek el bulizni, vagy hát a csávó, ki megcsinálta a temetését, hogy kiszólt a dobozból, tudod, hogy óriási videók mennek róla, hogy csak egy kopog, és bejátszották a hangját, ő fölvette még a hülye halála előtt, hogy kopogott, hogy haló, nagyon hideg van, sötét van, engedjenek ki, haló, hát mi hangosan röhögni, te hülye barom, hát ez egy szemét, hogy hülye vagy. Tehát, hogy van ennek egy, szerintem egy nagyon szép üzenete, hogy nekem vége, neked folytatódik, élj, élvezd, mert neked is vége lesz egyszer. Tehát a három táncos lány nem azt mondja, hogy akkor most merüljünk el Tájföld bugyraiban, és kapjunk el mindenkit, hanem hogy haver, az én halálom emlékeztessen arra, hogy kezdj el élni, hogy ha nem csinálod, mert előbb-utóbb te is oda kerülsz, ahol vagyok. És ez sokkal jobb üzenet, mint egy szomorú temetés, aminek tényleg vége van, aztán hello.
3: Meg egyébként is szívesen gondolkodunk arról, hogy milyen legyen a temetési szertartásunk, szerintem egy csomó emberben ezek ilyen rossz érzéseket keltenek.
1: Tehát... Valami kis fricskát, ha van idő rá felkészülni, és nyilván nem egy jobb kezet nézel egy szürke hályogos Suzuki bácsi majd nekem. Bácsi! Motorra jövök, haló, hát ez jobb kéz volt. Hát nem láttam, ne haragudj, elnézést. Akkor nincs időd rá felkészülni.
3: Mire készülünk, Bali? Mit szeretnél? Lehet ki most kérjen.
1: Figyelj, nem tudom, még ez így nincs benne. A hitrendszeremben nincs benne az eltávozás. Hát minél tovább nincs benne, annál hosszabb ideig élsz. Hogy mit csináljunk? Aha. Meg lesz a fricska. Valami lesz, hát valamit csináljunk.
3: Írd le valahogy kockás papírra, és add oda Annának.
1: Te hogy bőgetsz meg, vagy te miért csinálnál? Te milyen lenne?
3: Hát én téged szétszórnálak.
1: Nekem sokan szét, igen. Véletlenül sálljon össze újra. Ne legyen rá egy semmi esély arra, hogy ez a csávó újra összeáll, ezért nagyon sok felé szórnál a világban.
3: Én azt gondolom, elvinnélek valahova Nepálba, valami nagyon magas helyre.
1: Ja, várjál, akkor kérnél belőlem egy kis részt.
3: Igen.
1: Tehát azt mondanád a családnak, hogy kérek belőle egy kicsi részt.
2: Igen?
1: És valahol egyszer leszórnál. Tetszik.
2: Egy ilyen szardiniás konzervbe.
1: Egy hal konzervbe ott lennék egy kicsi. És te vinnél belőlem egy részt.
3: Én vinnék belőle egy darabot, és azt igen, azt elszórnám valami nagyon-nagyon magas helyen, a többit felszívnem.
1: Nekem végrendeletem van, egyik felem itt marad, és az óceánba fog utazni, a másik hazamegy, és majd a gyerekem elrakja, ahova szeretné. Egy kikötés volt emelés, semmiféleképpen nem temetnek el, nem randizom bogarakkal, és nincs sírás, rívás, nagy kocintás, és jó utat kíván mindenki. Ne sajnáljunk már engem, mikor tudjuk, hogy nem is engem sajnálnak, hanem magukat. Faterom csak annyit kért a temetésére, mindenki mondjon egy viccet, és menjenek haza. Ha majd eljön az idő, én mondok neki, írja Kristóf. Ez milyen jó. Mindenki mesél egy viccet, és aztán tűnés haza. Ennyi, nincs híres rívás. Ha én meghalok, akkor a ravatalon az urnám elé kell tenni egy feliratot, hogy sajnos nem tudom az SOS munkát vállalni, vállalkozó vagyok. Zottyó küldte nekünk. Én mondtam már az asszonynak, hogy hamvasszanak el, és a legjobb barátom keverjen a hamvaiból etető anyagot, horgásszunk egy jót. Zseniális, nagyon jó. Ültessenek fát a hamvaimból, ha már nem leszek, árnyék alá ülve, az árnyékom alá ülve emlékezzenek a közös pillanatokra. A temetésen pedig tilos lesz nevetni a szertartás közbeni bakikon, és metál zene fog szólni. Roberta küldte nekünk.
3: Homokorába töltsék a hamvaimat, hogy továbbra is szétcseszhessem a családi társasozást.
1: Ez egy ötlet, nagypapa. Nyugodjál egy kicsit, itt vagy a homokorában. Igen, igen. Minek írjam? Úgysem az enyém az utolsó szó. Igaz, Karolina?
2: El is engedhetem, igen, igazad van.
1: Igen. Én már összeválogattam a kedvenc zenéimet egy mappába, és azt játsszák le a temetésemen. Örüljetek, vigadjatok, az élet megy tovább. Tehát ő már összerakta, összerakta a zenéket. Nagyon könnyű. Egy dolgot kérnék, hagyjanak rajtam cipőt, ki tudja, hova kell menni. Én örülnék, hogyha a temetésemen lenne egy ugrálóvár, és mindenki az ugrálóvárban ugrabugrálna, azért élettelen testem is benne lenne, és azt is dobálná a lendület. Micsoda móka! Úristen, de jó! De jó vagy, Gyuri! Na, de nézd, Gyuri! Hogy repül a Gyuri? És egy kis élettelen testedet dobálják a többiek, hogy ugrálnak. Így kell. Na, ez egy nagyon szép üzenete a játékosságnak, az örök gyerekségnek, az élet és a halál nem komolyan vevések. Tökéletes! Tökéletes! Nem mondd, hogy nem mennél be egy ugrálóvárba, ahol ott a haverodott menne balra-jobbra. Borzasztó bizarr, de közben borzasztó szemtelen, és egy ilyen őszinte kinevetés ennek az egész bizarr dolognak, hogy egyszer csak nem vagyunk
2: én
1: többen.
2: Még azt is megcsinálnám, ugye nagy az ugrálóvár, a hátuljába betendéd a haverodat fekve, és az élő haverokkal az elejére közösen ráugrál. Meddig tudod föllőni a Sanyit?
1: Tökéletes. Sanyi nagyon rendben, igen. Egy jó gospel kórus énekeljen az én temetésemen. Haver, ami azt beszéltük, hogy aki előbb megy el, annak a telójáról a másikunk küld egy üzenetet mindenkinek, aki bent van a telóban, a sötét van itt lent. Az is jó egyébként. A fiatal barátom temetésén a szülők kedvenc repszámát szerették volna, ha szól. A falusi temetési nyuggerkommandónak ez annyira nem tetszett, hogy még szólt a zeneszám, túlénekelték a gyászzenéjükkel. Szürreális volt. Falusi nyuggerkommandó.
2: Nem engedték el. Nagyon sokan kérik ezt a vízből, ezt a helikopterből, meg repülőből való. Hát kiszórás, csak sokan úgy kérik, hogy ne hamvasszanak előtte.
1: Csak egybe dobjanak ki?
3: Igen. Igen.
1: Tökéletes. Nagybátyám egy pókerpartit kért a temetésére, folyt a viszki, és bulisztunk hajnali. Ő így élt.
2: Na, hát akkor nem ez a legszebb emlékezés? Előjönnek a sztorik, beszélgetsz, közben megy a póker.
1: És azt mondod, hogy haver, ez rólad szól. Ezt szeretted, mi is ezt csináljuk.
3: Ez mennyire jó. Szememen kívül az anatómiai intézet felhasználja az egész testemet. Tehát akkor jótékony célra, tehát tulajdonképpen tanuljanak akkor.
1: Van ebben valamilyen álszent jótékonykodás?
3: Miért?
1: Nem tudom. Valami mókásat találjunk. Ez a felajánlom a testem. Értem, de hogy előtte akkor már csináljunk valamit vele. Nem vagy...
3: Oké.
1: Valami legyen. Értem, kedvesen, persze, tanulmányozzátok, de legalább a temetés azért az legyen vicces. Ennek ellenére a testet felajánlottad, igen. Azt mondja, hogy az én temetésem már lesz egy sorsolás, hogy kifeküdjön mellém a koporsóban. Én vállalok temetést, 20 ezerért sírok, 30 ezerért elájulok. Azt a mindenségét neki. Nagyon jók vennek. Én fa temetést kérek, ezen kívül semmi felhajtást nem akarok, nem tudom, ez a fa temetés. Biztos nem fogunk szervezkedni, elég jó volt az életem során, elég volt a sok családi rendezvényből. A fa temetés, ez a ültetnek egy fát.
2: Ne, hát nem? Igen, de most ebből van egy új, hogy ilyen lebomló zsákba tesznek téged is, egy kis, hogy hívják, egy ilyen kis egyéb tápanyagokkal együtt, és akkor úszt úgy lehet kapni a kis fát, mint a zsákos fát, tudod, a hogy hívják be a kertészetekbe, csak abba te vagy.
1: De benne. A gyökérbe tesznek?
2: Igen, a gyökéréhez.
3: Ástak egy nagy árkot, oda, igen, belaknak és feléd raknak egy fát, és tulajdonképpen a te testnedveidből hát táplálkozik ez a fa. Csak azt hiszem, hogy ezt Magyarországon elkaszálták.
1: Nem, szórhatsz amakat.
3: Ha amakat szórhatsz, igen.
1: És ráütetsz egy fát tulajdonképpen, megcsinálod. Lehet, a fás temetés magát, igen, de hogy beszorod a hambakat, ásol egy gödöt, és beültetsz egy bokrot, azt meg tudod csinálni.
3: Engem a kert végébe. Kaparjatok el. Igen. De ez milyen szép, hogy nem temetőbe jársz, hanem egy erdőbe.
1: Azt mondja, hogy az én temetésemen a Rinna könyvről olvassanak fel, nem kérek más. Krisz küldte nekünk.
2: Nagy buli lesz.
1: Igen.
3: Mondtam a páromnak, hogy engem majd hamvasztanak el. Most szólt, hogy jövő hét kedre szerzett időpontot. Én kell.
1: Igen. Én azt szeretném, hogy hamvasszanak el, és préseljenek óvszeré, még utoljára hadd élvezzem. Jó, ez egyébként rendben van, ez így, abszolút rendben van. Valami ilyet kell, én is ennek a híve vagyok. Nyilván aztán az élet lehet, hogy átírja, meg nincs időt fölkészülni, meg mire oda kerülsz, már lehet, hogy megharcolod a saját betegségedet, és nem lesz hozzá erőd, de aki ezt megcsinálja, az szerintem az le a kalappal. Hát még mindig az ugrálóvár a hop-hop.
3: Az nagyon
1: itt
3: jó.
1: A piros, hol a piros repül a legjobban. Ő is a piros írta nekünk, hogy ő is az ugrálóvárosat szeretné. Az egyébként én is nagyon szeretem.
3: Egyébként óriási biznisz, hát nem tudom, hogy néztétek-e ezeket, hogy lehet ékszert készítetni a hamvaid, a hozzátartozó hamvaiból, meg bakelit lemezbe préselik bele, és akkor az utolsó utadon felteszik ezt a lemezt, és akkor arról szól a zene.
1: Ami már belőled készült.
3: Igen.
1: Aha. Mi bírom?
2: Az ékszer az elég kemény zsebben nyúló. A mamának volt egy ilyen kívánság a papával kapcsolatosan. Egyelőre még terelek.
1: Azt mondja, a temetése tudom tilos, de én a Balatonba szeretnék nyugodni, a hamvaimat úrrával együtt tegyék bele. A Balaton mindig szép, mindig szeretem. Bármelyik ismerős, hogy jön, csak egy dobos sört öntsön a vízbe, írja Fred. És valószínűleg sokat horgászott, gyerekkori élmények vannak, egyszer ragaszkodik hozzá. Meg szerintem hát, nem szabályos, nyilván illegális, de meg tudod csinálni.
4: Urnával együtt, hát különösen érdekes. Mondjuk kezded el Balatonnak a vízszintje leapad. Nem a Sanyi.
1: Ott az urna. Hát mondtam, hogy ne tegyük bele az urnát. Igen.
3: Hát nyilván olyan helyen szóratod szét magad, ahol, amihez van valami kötődésed.
1: De abszolút.
3: Persze. Tehát az én apám például a nászútjukra vitette.
1: Az volt a legjobb élmény a házasságról.
2: Amíg az elejét.
1: Azt mondta az elejét. Az elejét éljük újra. Az a nászút az annyira jó. Utána semmi nem működött, de a nászút az nagyon jó volt. Elvitette magát ahol a nászútat élték.
3: Igen, én ott szóltam őt szét, igen. Aha. Ott bevittem az erdőbe.
1: És neked is volt egy nagy Lebowski, hogy kiszortad és a szembe félig belefújt az arcodba?
3: Igen, volt ott egy ilyen kis patak, így letérdeltem. Hát vannak, ez egy ilyen kupakos, ilyen nagyon furcsa, ilyen zacskó, amiben beleteszik ezeket a hamvakat, és akkor azt nagy nehezen valahogy felfeszítettem. Tehát az is egyébként annyira bizarr volt, mert azt gondoltam, hogy ennek lesz egy ilyen pátoszos pillanata, mert nem nyitottam ki addig az urnát.
1: Aha.
3: És kinyitottam, és ott volt benne egy ilyen sötét, mint egy ilyen szemetes zacskó, aminek volt a tetején egy kupak. Na, negyed órát szarakodtam vele, mire le tudtam tekerni.
1: Papa, gyere most már a rohadt életbe, papa!
3: És akkor valahogy végül sikerült felfeszítenem, de úgy szerintem, hogy szét kellett tépnem ezt a zacskót, és hogy szórtam bele ebbe a patakba, nyilván a perje így szállt föl az arcomba, és így álltam, és nem tudtam, hogy sírjak, vagy rögjek az egész.
1: De nem lehet, hogy a papa csak elköszönt, akart még adni egy
2: utolsó puszit.
1: És beszórtad a patakba, és az egész az arcodba vissza, hogy ezzel a felhővel, a vízpárával.
3: Igen, nyilván, ahogy beborítod, az úgy felcsap. Igen. Úgyhogy...
1: Papa, a rohadt életben, papa, tényleg ne csináld be. És az egész arcodat mindenbe terített.
3: Hát ugye, igen, a ruhámat, meg az arcomat, akkor így lesöprögettem, akkor...
1: Egyszerre szürális, egyszerre furcsa, nem tudod hova tenni, egyszerre bizarr, de tudod, hogy nincs már ott, de azért ez egy szép mozdulat, egy szép gesztus, közben igen. Az egész ruhád, arcod mindent beborított.
3: Addig sírdogáltam, amíg eljutottam a patakig, és aztán, amikor így az arcomba szállt az egész, akkor elkezdtem röhögni, de közben az egész nagyon furcsa, ilyen bizarr érzés volt.
2: És jöttek közben kirendulók,
1: ez a fura fehér arcú nőt, mit csinál magam?
3: Mit öntöget? Mit csinál?
1: Te meg már nyakig hamuba megfordultál, az elrohantak. Az én hamvaimból egy D-kosaras melltartót készítsenek, ennyit kérek. Így egy hallgat, igen. Férjem hamvait egy szívalakú medálban hordom a nyakláncomon, Zsófi küldte nekünk. Kössenek egy Lada hátuljára, és a kakucs ringen drifteljenek. Közben szórjanak szét hátul.
2: Jó.
1: Wow, de jó!
2: Igen, az urnát kinyitod, Lada indul.
1: Iszonyatos a driftelsz és a kakucsringen. Valószínűleg sok élmény, sok motorozás, sok autózás.
3: A felét is így tudnám egyébként elképzelni, hogy húztok egy kövérgázt, és kinyitjátok a vödröt, nem?
2: Nem
3: és
2: akkor így...
1: Az lesz, amit kér?
2: Igen, de azt fogom kérni, hogy előtted legyen.
3: Valami
2: magamban viszlek, haver!
1: A természet elsőnek, mert neked is elnézze egy jobb kezet, egy 83-i a Suzuki bácsi szürkehályoggal, akkor az lesz, amit kér. Csak írd le előre.
2: Jó,
1: ne
2: már most megírom.
1: Mit akarhatna az öreg, érted? Mondta, írd le, hát legyen valahol elrakva, hogyha történik bármi, akkor a motoros társak azok megejtsék azt, amit szeretnél.
2: A kedvenc kanyaromnál.
1: Azt mondod, hogy autózzunk el, nem tudom, mert neked az az. Akkor elmond, vagy motorozzunk el, akkor oda motorozunk, és ott fogunk egy nagyon erős szembeszélbe.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Jó!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszói mögött élőben

0: Hollywood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: 280 milliárd forint uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása. Napos idő lesz. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába. Így fogalmazott a leendő Tisza kormány közlekedési és beruházási minisztere szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vasút rombolás korszakának vége, de nagy munka áll előttük. Haza kell hozni az uniós forrásokat, és a nulláról kell újraépíteniük az állam beruházási képességét, a teljes intézményrendszert, tette hozzá. A debreceni utakon is fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a jövő héten. A rendőrség a polisz.hu-n azt közölte, hogy az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján május 4-e hétfőtől 10-e vasárnapig Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják majd.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A társaság ügyfélszolgálata a háromnapos hosszú hétvégét követően hétfőn reggel 8 órakor nyit ki újra. Megjegyezték azonban, hogy addig is a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu honlap mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Sport, szombati eredmények. Döntőbe jutott a DVSC-se Flair a női kézilabda magyar kupában, miután a tatabányai elődöntőben a Loki 28-23-ra verte a Moson Magyaróvárt. A fináléban a debreceniek ellenfele a Győr együttese lesz. A hajdubi harmegyei futszál csapatok azonban nem tudták kiharcolni a fináléba jutást a Magyar Kupa 4-es döntőjében. A nőknél a debreceni egyetemi gárda 3-2-re kikapott a testnevelési egyetemtől, a férfiaknál pedig az MVFC Berettyóújfalu 6-1-es vereséget szenvedett a házigazda Veszprémtől. Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: blokkád ellenére áthajózott a Hormuzi szorosról egy orosz jacht. Néztétek erről a jachtról a fotókat és a videókat? Látjátok, hogy hol tartanak ezek az úszó erődök, és ilyen szintű...
1: Ugyanilyen lakást keresek a 9. kerületben.
0: Megvan az esélye, igen.
1: Az muszáj, hogy neki is se kell reggelente.
0: Ugye megnéztük ezt a hírt, egy kicsit jobban megvizsgáltuk, és utána jártunk, hogy mi az, hogy az egész szoros le van zárva, energiaválságban senki sehova, az amerikaiak lőnek, az irániak lőnek, de van egy orosz jacht, ami valahogy áthajózott, és kicsit utána mentünk, hogy kié, mié, mit kell róla tudni, mert azért ott csak a Hormuzi szoroson nem hajózol csak úgy át.
2: Ha csak nincs álcázó berendezésed.
0: Ha csak nincs álcázó berendezésed, vagy nem egy orosz oligarchának vagy a jachtja, aki nem tudjuk ott mit csinált, mert hogy ezekkel a jachtokkal inkább nyaralni szoktak, de ő átment a Hormuzi szoroson, és megnéztük ezt a Nord nevezetű luxus hajót.
1: Lehet, hogy uncsizott, nem?
0: Lehet.
2: Nem, szóval a Benyáért ment, hát ebbe az elég sok elfér. Igen.
0: Nézd meg a Hormuzi szorosnak a térképét, szerintem ez a Dubáj-Omán Muszkát térséget hajózta ő valószínűleg, és ott próbált átjutni. Na de hogy mit találtunk, gyerekek? Mit találtunk? Ő volt az egyetlen, akit az elmúlt hónapokban átengedtek. Ez egy Nord nevezetű kis jachtocska. Ezt kell róla tudni. És a kis, látod? Tehát ott van, hogy ő mehetett. Aha. Na igen, Dubáj, Omán, ott van. Muszkát azt a részt akarta meghajózni, és hát ott közben át kell menni a Hormuzi szoroson.
2: Meg is hajóztam, mert már kifelé jött, nem? Vagy befelé ment?
0: Muszkátba ment, tehát ő kifelé ment már a szorosból. De hogy átengedték.
2: Van az a lóvé, öcseim.
0: De hát... szerinted ez csak lóvéról szól, hogy fizess be?
1: Na, szerintem csak beszóltak, van ilyen rádió, tudod, ilyen frekvenci, és akkor de... jöttem gyorsan Oroszországból.
0: Engedjél át minket.
1: Van probléma? Van probléma? És már ment is.
0: És már ment
1: probléma
0: is.
1: Nincsen.
2: És ráadásul itt kétfelé is jó fejnek kell lenned, ugye? Mert ott állnak az amerikai, hogy hívják, a hadihajók, az irániak ott vannak a parton, tehát hogy itt mindenfelé el kell játszanok.
1: Vladimir, jöjjön be, kérem. Semmi gond nincs, Vladimir, jöjjön, csak nyugodtan.
0: Na, megkérdezzük Szalma Botont, hajózási szakértőnket, hogy mit tud erről a hajóról. Hello, Botont, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel.
0: Jó reggelt!
2: Hello!
0: Te láttad ezt a hajót már élőben, vagy te is még csak videókat meg képet láttál róla?
3: Videót meg képet, de láttam meg egy pár ilyet, egyik szebb, mint a másik. Csak annyit szeretnék mondani érdekességképpen, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, úgyhogy nem is nincs az első 10-ben.
0: Nincs az első 10-ben, aha.
3: De ez egy gyönyörű darab. A másik, hogy elég szép ára van, ez egy 500 millió dollárt érő hajó.
0: Nem is tudom most ezt hirtelen átváltani forintba, hogy az körülbelül mi az értéke.
3: Attól függ, hogy veszünk vagy eladunk, de azért a 330-at szoroznak.
0: 330-500, egészen elképesztő. Mit tud a tenger alatt járó egy ilyen hajóra? Az mit célt szolgál, hogy megy mellette és őrzi, vagy abban kibeszállnak a hajóba, a tenger alatt járóval?
3: Nem, abban kibeszállnak. Hát ezen búvár részleg is van ezen a hajón. Tehát hogy azért, hogy lift van benne, az is nem egy extra dolog, vagy hogy van zárt helikopter, leszálló, amit utána ott a helikoptert be tudod zárni egy kis egy részbe, de van egy teljesen felszerelt edzőterme, meg mozia, meg úszómedencéje, tehát úszómedence van, de nem is egy szaunával felszerelt részlege. Tehát ez az abszolút luxus.
2: De várj, és a tenger alattjáró az azért van, hogy az úri közönség a kaviáros szendvics után azt mondja, hogy úgy lemerülnék.
0: Hogy merülnek egyet, meg kibeszállnak a hajóval, úgyhogy akár nem látja őket senki.
3: Akkor van egy rosszabb téren, volt egy másik orosz, akinek az anyósa azt mondta, először is azt mondták, hogy azért legyen AAA neve, mert ennek ugye Nord a neve, hogy a legelső legyen a regiszterben. A másik, hogy az anyós azt mondta, hogy nem jó a hajó, mert nincs benne üvegfelület alul, hogy láthassa a halakat, hogy nekem átszállna egy ilyen tenger alatt járóval.
0: Azt a minden segít neki. Ez presztízs csak, hogy ekkorát építenek? Vagy ez imád egyfajta verseny?
3: Ez abszolút verseny, tehát az oroszoknál meg az araboknál ez egy olyan verseny, hogy ki a legnagyobb, leghosszabb, legszebb, legdrágább, legnagyobb luxust bemutató. Tehát ezek már elképesztő. Tehát ez ténylegesen, tehát ez a hajó, ha belegondolsz, tehát ez a hajó, ez acéltesttel van, de már a felépítmény a alumínium, és például tigfából van minden fedélzet, és van rajta 6 fedélzet.
0: Azt a minden segít neki. Elképesztő luxus. És önmagában 40 vagy 50 fős maga a személyzet, aki közlekedik a hajón?
3: 42 fő az átlag személyzet, de 50 főig mehet el a személyzet. A 50 fő személyzetnek van helye, tehát a személyzet, mert 36 vendégnek van helye, tehát egy kicsit több személyzetű embere, mint ahány ember a 20 kabinban lakhat, mert 20 luxus kabin van rajta, és ebben 36 ember tud, hogy úgy mondjam, nyomorogni.
2: Várj, az 50 fő személyzetből mennyi az, aki csak a hajó ér fel? Tehát, hogy tudod, hogy közlekedjen a hajó, meg mennyi?
3: Az nem sok, nem kell olyan sok. Hát van rajta egy parancsnok, van rajta egy-két tiszt, van rajta egy gépész, meg vannak rajta a matrózok.
2: Tehát ez mondjuk 10 ember, tehát 40 ember azért van, hogy fényesre nyalja.
0: Főz, takarít, felmos, ágynemű cserél, megterít, leszedi a terítéket, megfőz neked, persze. Egészen durva. Hogy néz ki egy teli tank egy ilyen hajónál? Körül beállok, és azt mondja, mi a guba, mekkora a tankja, és mennyit fizetek egy teli tankért?
3: Például a víztartályában 100 ezer liter friss ízférel, a sima olajtankében nem sok, egy pár száz tonna gázolaj is, meg tud állni, de volt egy nagyon érdekes, mert utána néztem, volt egy nagyon érdekes cikk, amikor el akarta dugni a tulajdonos, amikor ugye az oroszok ellen ugye mindenféle
0: szankciókat vetettek be, igen.
3: Akkor ezt megpróbálták ellopni, ezt a hajót, ugye, és kikapcsolták a helyi meghatározó berendezését, és 465 ezer dollárral égettük be, tankoltak egyet, hogy gyorsan elmenjenek az oroszokhoz vissza Oroszország felé.
0: 465 ezer egy teli, tehát félmillió dollár egy teli tank.
3: Igen.
0: Tehát azt mondhatjuk, hogy az mondjuk egy ilyen 150-200 millió, attól függ, hogy mennyi a dollár. Igen. Tehát egy teli tank az 200 millió forint.
3: Ezek nem szokták nézni, hogy mennyit fogyasztak az
0: a... Hát nincs jelentő, ezen a színen nincs jelentő, és inkább csak nem tudom így érdekességképpen.
1: És mennyi az utazó sebessége?
3: Az utazó sebessége 14-15 csomó, a végsebessége 20 csomó. Tehát víz is élni lehet rajta. A csomó az ugye, az mérföldben, a mérföld per óra, azért adják meg a csomót, az 1853 méter.
1: Hát ez azért elég cammogós azért ez, nem?
3: Ne, hát azért a hajóban nem cammogós. Tehát ez nem versenyhajó, tehát ez nem kell jobban mennie. Az átlag jachtok 12-14-jel mennek azért.
0: Azt a mindenségét neki.
3: A Lady Milliárd is jól megy, de ez jobban megy. Ja, és még egy érdekes dolog, neki is van Lady M-je, csak azt letartóztatták. Tehát neki nem ez az egyetlen hajója, ez egy kicsit kisebb. Azt kell tudni az oroszokról, hogy például 53 jacht volt a nevükön, és 6 milliárd dollár volt az értékük, amiket leszerettek volna tartóztatni, de ebből nem mindegyiket sikerült.
2: Nos, ha már így beszélünk veled, és azt mondtad, hogy ez a 12. legnagyobb hajó, ez 500 millió, az első a listán, az mennyibe kerül?
0: Szóval az a Jeff Bezosnak talán a hajója.
3: Nem
0: ő a legnagyobb?
3: Igen, de a legdrágább hajó, azt mondják, hogy mégiscsak az Abramovicsé volt.
0: De az Abramovicsnak a hajója,
3: de
0: tényleg.
3: A leghosszabb hajó egy arab sejki, de az Abramovicsé sikerült a legdrágább. De az az igaz, hogy mindig mondom, egy kicsit füllemtenek, hogy az a klasszikus orosz cicc, amikor megkérdezik, hogy mennyire vett a napszemeget Moszkvába, ugye, hogy mondja, hogy 100 dollár, azt mondja, hülye vagy, hát a másik sarkon 500-ért lehet kapni.
0: És ugye, és olyan 30-40 millió egy éjszaka, aki akarsz kötni ezzel a hajóval? Tehát nagyjából annyi a kikötői díj per nap.
3: Hogyha akartok egy ilyet venni, meg gondolom, jól kerestek a rádión, akkor azt tudom mondani, hogy úgy számoljatok, hogy 10% a beszerzés értékének az éves fenntartási költséget. Ezt a hajót 50 millió dollárt kell csicsengetni minden évben, hogyha el akarjátok tartani. De hát ebben minden benne van, tehát ebben benne van ugye, hogy fizetni kell a személyzetnek, üzemanyagot kell venni, karba kell tartani, ki kell kötni, biztosítani kell. Tehát, ez egy átlagköltség. Tehát 50 millió dollárt még minden évben tegyetek rá egy ilyen hajóra.
1: Kérdezhetek olyat, hogy Magyarországon mondjuk a Balatonon melyik a legdrágább hajó?
3: Nem tudom, mi hoztunk egy hajót, egy vitorlás, egy nagyon szép vitorlást, az egy gyönyörű darab volt, azt hiszem, az 2-3 millió dollár volt.
0: Azért kategóriák a kisebb, persze, meg hát nyilván vitorlásokról beszélünk, nem is nagyon. Nem is nagyon más, persze.
3: Ez felszerelésű függ, meg ugye a Balaton az limitált, mert ugye a merülés, meg a széle, nem is a szélességben, a hosszúságban a Balatonon a baj, hanem nem tud menni, csak mondjuk egy ilyen nagyobb hajó, mint ez, csak a 3 négyzetkilométeren tudna menni a Balatonon, és nem tudna soha benne. Hát ennek a merülése például 5,4 méter. Tehát ennél a hajótípusnál az, hogy 142 méter hossz van. Ha csak azt nézzük meg, hogy ennek a nagyságrendjének grossz tonnában van megadva. A grossz tonna az ugye az nem súly, meg nem hordképesség, hanem köbláb. Ez egy rossz tonna 100 köbláb, tehát 2,83 köbméter. Ez azt jelenti, hogy ez körülbelül 28 ezer köbméter beépített felület van ebben a hajóban, ahol lakhatnak, ahol gépház van, ahol konyha van, ahol luxusétterem van. Tehát ez egy elképesztően nagy hajó.
2: Ha én veszem Magyarországon, akkor ugye magyarországi papírei lesznek. Ebben az esetben ársapkás benyával lehet tankolni?
3: Igen. Akkor, de persze. De az az érdekes, hogy az oroszok rutinosak voltak, mert ez eredetileg a Kajmán-szigetekhez épült. A Kajmán-szigetek lobogó volt rajta, de képzeljétek, most orosz lobogó van rajta, és jön-megy a világba. Senki nem tudja, hogy csinálja, de hát úgy csinálja, hogy nekik lehet. Tehát hogy mindig vannak egyenlőbbek, tehát ez szép nyugodtan. Egy időben elszaladt ugye mindenki elől, elment az orosz távol keletre, aztán azóta itt ott feltűnt, és legutóbb 3 hónapja tűnt fel körülbelül az alapöbölben.
0: Elképesztő. Egészen elképesztő, hogy milyen kategóriája az éves fenntartása, az ára, a tankolása, tehát azt nézed, hogy minden együtt, akkor napi szinten közben visszabontottam, 100-150 ezer per dollár per nap. Amikor még csak áll a hajó, még semmi nem történik valójában, ez az éves lebontás, napra lebontva, annyit fizetsz.
3: Persze, hogyha valaki sokat megy vele, az drága, mert ugye üzemanyag kell be, és a kikötő illetéke neked elég magas, hogy ezt mindig megfizetik. Tehát ez mindenki úgy számol, hogy ez kikötő életeket, hogy szeretné. Tehát elég jó kikötő. Egyszer amikor még a Lady Milliárd után nézegettem, akkor most nincs előttem az összes szám, de elképesztő pénzeket kérnek például az európai kikötőkben is ezekkel a luxus hajókért.
0: Igen. Oké. Motto, nagyon köszi, nagyon izgi, csak egy kicsit kitekintettünk, megpróbáltuk megnézni, mi ez a hajó, ami átjutott a Hormuci szorosra. Ugye hát most mindenki erről beszél, hogy blokkát, felfedeztük a Nordot, és kicsit utána néztünk.
3: Meg gondolom megfizették. Tehát jó pénzért én is átengedlek a Hormuci szoroson, de ez azt jelenti, hogy ott megfizették a rablási illetéket, amit hívhatunk átvaládási illetéknek is.
0: Motto, nagyon köszi, ciao, örülünk, köszönjük szépen. Ciao, hello.
2: Van egy hallgatónk, aki 3 hónapig volt ezen a hajón, amiről beszélgettünk.
0: A Nordon?
2: Itt van.
0: Mit csináltam?
2: Nem, kamu, 3 hónapig voltam ezen a hajón.
1: De hívjuk, csak felkérdezzük meg, hogy van-e rajta mikró.
2: Külföldi telefonszáma van, úgyhogy ez már akár lehet igaz is.
0: András, ciao.
1: Anna már intézett magát.
4: Jó reggelt.
0: Jó reggelt.
2: Hello, András.
0: Szia, András. Mi a helyzet?
2: Túsz vagy még?
4: Semmi különös, dehogy is.
0: András.
4: Szarcburgban dolgozom.
0: Szarcburgban dolgozom. Mi beszéltünk a Nord nevezetű hajóról, és azt küldted nekünk, hogy a világ egyik legnagyobb luxusatja, elképesztő luxi, tényleg nagyon durva. Megnéztünk képeket, hogy te dolgoztál, vagy ott voltál ezen a hajón?
4: Igen, ott dolgoztam, szóval ez, én mint csőlakatos dolgoztam Spanyolországban, és a szerződtetőn fölhívott, és küldött e-mailt. Hát én elsőre azt hittem, hogy starból fölrögtem, hogy hülyéskedik a hajó nevén, hogy Edda Fidesz, és meg is kérdeztem, hogy hülyéskedt, és azt mondta, hogy nem. Aztán rágugliztam, és akkor oké, hát helikopterrel mentünk, egy olajfújlótoron dolgoztunk, egy olyan olajfújlótornyot, amit Texasból vontattak át, nyilván a vizen, és egy olyan projekt lett volna, hogy egy üres
0: Most van egy Nord nevezetű hajó. Ez egy hajó. Te mit csináltál egy olajfúró tornyon?
1: Mi az Edda Fidesz? Hogy
0: mi az az Edda Fidesz? Szóval. Mi van?
4: Ez a hajó.
0: Vontatott egy...
4: És naponta átmentünk dolgozni az olajfúró tornyra.
0: Na, nekünk ezt így mond, András, így értjük, mert így nekünk ezt nagyon egyszerűen mond. Tehát, hogy te laktál a Nordon.
4: Igen, 3 hónapig. Helikopterrel vittek és hoztak minket.
0: Tehát ez a csávó, ez az orosz oligarha, ez néha ezt az iszonyat luxi, fancy, márványozott, nem tudom milyen fából leburkolt hajót odaadja olajfúró tornyon dolgozó embereknek, hogy lakjanak a hajóján.
4: Mert... Hát a világ minden részéről jöttek emberek. Amerikából, Németországból, Franciaországból, mérnökök. Szóval ott ez egy nagyon hosszú folyamat volt.
0: Aha, és te hol laktál, vagy milyen lakosztályod, vagy szobád volt?
4: Hát egy kis szobám volt. Nyilván sőszerelőnek az jut az egyik szinten. Mert mivel 7 szintes, lift volt benne, és akkor nyilván le volt korlátozó, hogy ki meddig juthat el.
0: És a csőszerelők mi volt? Alul közlekedtek, és nem mehettek a reggeliző
4: helyzet? Nem, hát részben úgy volt, hogy volt tiszta és koszos zóna, ottan lehetett közlekedni, kimentél, átöltöztél, viszont már a ruhával nem jöttél be a hajóra.
0: Kiderült, hogy az orosz milliárdos egy munkásszállót csinál a hajójában. Ez teljesen üres. Mi az, hogy koszos részleg, meg tiszta részleg? Ez mit jelent?
4: Hát szóval a platformon nyilván összeolajoztad a ruhádat, egy ilyen kezes lábaszerűség, és aztán volt egy öltöző, ott átöltözte, és akkor a másodában mehettél be a hajóba, például az ebédlőbe.
0: Ahol gondolom kicsi filippinók is szintén megérkeztek, igen, meg mexikói a vendégmunkások.
4: 2011 azt hiszem, ilyen 500 eurókat kerestek, és mondták a filippinók, hogy ők nagyon boldogak.
0: De most én hűltem a filippinokkal, de akkor tényleg voltak filippinok.
1: Azt mondod, hogy 2011?
4: Azt hiszem, igen.
1: Ez egy 2021-es hajótesó.
0: 21-ben épült a hajó. Milyen hajó voltál te 11-ben? Tessék?
4: Én mondom, hogy Edda Fidesz a hajó neve.
1: Nem, Nord.
0: Edda Fidesz.
4: A Nord az a cégnek a neve. Mert egy hajótársaság.
1: Nem, ez a hajónak a neve.
0: Ez a Nordnak, ez a Nord, maga így hívják ezt a hajót. De mit csináltak a filippinok? Nekem azért ez még mindig érdekel.
4: Hát ők mosták a ruhákat, és ők főztek.
0: Ez a legjobb sztori. És akkor te ott laktál ezen a hajón, ami nem a Nord és nem az orosz milliárdosé, és innen átmentél fúrótornyot építeni.
4: Így van.
0: Aha. Értem, de ez nem az a hajó.
1: Hát bocsánat,
0: ami nem a Nord és nem az orosz milliárdosé, és innen átmentél fúrótornyot építeni.
4: Így van.
0: Aha. Értem, de ez nem az a hajó.

0: Mi az Edda Fidesz?
1: A, ez egy létező hajó, én rákerestem.
0: Edda Fidesz.
1: Edda Fidesz. Ez a neve.
0: Ja, Fidesz, tehát Edda Fidesz.
2: Aha, hát Edda... Ezért kezdtem úgy.
3: Edda Fideszt.
0: Edda Fideszt.
2: Edda Fidesz, igen.
0: A legjobb telefonálunk vagy a héten, mi ezt nagyon szeretjük, ezt a történetet. Másik hajón voltál.
3: De látod,
0: nem ott voltál, hát de nagyon jól elmesélhet, hogy filipinok voltak a kozos részlegen, meg a tiszta részlegen. Ez a legjobb.
3: Igen, de az Edda Fidesz hajós, megnézitek, az egy konkrétan csak egy sima, átlagos ilyen olajtanker hajó kinézetű.
0: Igen, egy sima olajtanker hajó voltál, meg egy luxus hajóról beszélünk, a Nordról.
2: Amúgy ez is luxus, hogy egy 8 személyes szaunával, 20 medencével rendelkező hajó.
3: Jó, de most hát a hajdúszoboszlót hasonlítod össze a Versailles kastélyra.
0: Azért, mert voltál hajdúszoboszló, igen, nem biztos, hogy ott voltál Monte Carlo-ba, érted? Tehát sokan betelefonáltak volna, hogy voltak valami hasonló hajón.
1: Tehát ezen is van, valóban van rajta helikopter leszálló egyébként, ez tény és
2: való. Hát helikopterrel jártunk.
0: Hát most, hogy megnézzük ezt az Edda Fidesz, az Edda Fidesz egy piros testű ilyen tankerhajó, ami van egy daru, meg van egy helikopter leszálló, de ez egy munkás hajó, amivel vagy üzemanyagot visznek, meg darúznak, meg építenek. De mi meg egy 500 millió dolláros luxus jaktról beszélünk, András, ami 10 évvel később épült, érted? Itt, de tök jó, én örülök, hogy te itt vagy, de hogy te nem voltál ezen a hajón, soha.
4: Na most egy mondatot mondtad, rákérdeztem az Andrásnál.
0: Nem, baj, értjük,
4: nem az, jó. Csak mondtam, hogy ez egy luxus hajó, tehát tényleg egy olajmunkások volt.
0: Voltak a filipinok, meg a tiszta résznek, de tök jó, hogy itt vagy, András.
3: A luxus relatív.
0: Kézzed, hogy egyszer hajóztam Ré Fülöp és Tihany között a kompon. Nagyon durva volt az is.
3: Én voltam egy katamaránon, rakamaznál szálltunk fel. Olyan volt rajta a húzat, figyelj, majd nem emlékszem rá.
0: Igen.
3: Az, hogy olyan az SMS felületünk, hogy egyszer egy üzenet, tehát nem úgy van, mint a telefonod, hogy megnyitjuk, és egy embertől visszamenőleg látjuk az üzeneteket. Annyit láttunk tőled, hogy te voltál ezen a hajón. És valószínűleg a következő üzenetbe elküldted a linket, de az egy másik üzenetként jön meg nekünk, tehát nem nézzük a telefonszámokat.
2: Ja, okay.
3: Ezért jó. Van ez valószínűleg, de...
0: De voltál mindegy... esetleg a Nordon is?
2: Na, no, az Edda Fjordon voltam, az egy másik.
1: Edda Fjordon.
0: Tehát Edda Fideszt és Edda Fjordot. Jó, oké.
2: Igen.
0: Nagyon jó. Szaunáztál legalább ezen a luxus hajó?
2: Nem, az el volt zárva, csak a mérnökök aztán.
0: Jó. Jó, mennünk kell, mert itt írtak többen hallgatók, hogy ők csónakáztak Lilafüreden.
1: Na hát. Meghallgatjuk még azokat az izgalmas sztorikat.
0: Megvárjuk ezeket a sztorikat. Ad is, köszi, hogy csörögtél. Vigyázz magadra, jó munkát. Edda Fidesz. Megnyitottuk az Edda Fidesz, figyelj.
3: És narancsága hajó, mint a Fidesz. Ez hogy van ez?
0: Ez tankerhajó, ami épít, olajosan, koszosan, daru van rajta. Én
3: láttam
0: szerettem.
3: Magam előtt azt, hogy egy ilyen aktor, hogy ez milyen ember, ez az orosz oligarcha, tehát hogy azt mondja, hogy
0: érdekes.
3: Mindannyian voltunk.
1: Neki ez a luxus, gyerekek.
0: Érdekes.
3: Én ezt szerettem. Úristen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Jövő héten indul Balázs.

0: szóval tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cherry paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plus-szal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az alány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
3: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: Reklámkukac mcdb.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Felújításra szorul a Halköz szökőkútja. Döntőben a DVSC Schaeffler. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Felújításra szorul a Halköz szökőkútja. A debreceni polgármesteri hivatal közlése szerint a folyamatos szakkivitelezői karbantartás ellenére a szökőkút esetében olyan műszaki állapot romlás következett be, ami csak nagyobb, bontással járó teljes korszerűsítéssel javítható. A műszaki felülvizsgálat szerint a szökőkutat a teljes felújításig nem javasolt üzembe helyezni, ellenkező esetben fennáll a felépítmény megsüllyedésének veszélye. A szökőkút medencéjére korábban kihelyezett téli fedés továbbra is a helyén marad, ami a gyalogosok számára járó felületként biztonságosan használható. A polgármesteri hivatal megkezdte a halközi szökőkút teljes felújítására vonatkozó műszaki tartalom kidolgozását. Sport, szombati eredmények. Döntőbe jutott a DVSC Schaeffler a női kézilabda magyar kupában, miután a tatabányai elődöntőben a Loki 28-23-ra verte a Moson Magyaróvárt. A fináléban a debreceniek ellenfele a Győr együttese lesz. A mérkőzést ma 18 óra 30-kor rendezik a tatabányai multifunkciós csarnokban. A Deac férfi kézilabda csapata is 25-22-re nyert a Békés otthonában, az NB1B 27. fordulójában. És nem tudták kiharcolni a fináléba jutást a Hajdú-Bihar megyei futszál csapatok a Magyar Kupa 4-es döntőjében. A nőknél a debreceni egyetemi gárda 3-2-re kikapott a testnevelési egyetemtől, a férfiaknál pedig az MVFC Berettyói falu 6-1-es vereséget szenvedett a házigazda Veszprémtől. Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál most már Kismárti. És hát ez a szuper jó hírem Rádió 1-esek, hogy innentől kezdve minden órában fogunk játszani páros belépőért a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára írom az újabb és újabb neveket. A feladat szerintem pofon egyszerű, amint felcsendül egy nemzetközi előadónk igazi mai slágere, Zlat Sirius, Sam Fett vagy a Swish Disco, azonnal érdemes hívni minket, és Accent dala is ide számít természetesen. Lehet, hogy akkor már most érdemes tárcsázni? Mi ez a dal? Ki az előadó? 0620-311-111 a hívható SMS és Viber számunk, és a természetesen minden órában a 10. Rádió 1-est keresem majd, aki helyesen tudja a szlogenünket.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Hát Rádió 1-esek, miközben itt bulizgattunk a Sáusz dalára, óriás izgalmak folytak a színfalak mögött. Újabb neveket írok a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistájára.
1: Szia, Judit vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Judit! Hallottál valamit, ami felkeltette az érdeklődésed? Mi volt az a dal?
1: Cyriltől a kamera Ed Sheeran remixe.
0: De profi vagy, készültél, vagy ha már így álmodból felkelsz, megszólal az intro, felismered a dalt?
1: Rögtön, azonnal, igen. Éppen a vasárnapi ebédhez készülődöm.
0: Hát tippelj, hogy hanyadik vagy?
1: Remélem, hogy a tizedik.
0: Igen!
1: Igen, igen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkban.
0: Ennyi! Ilyen egyszerű!
1: Nagyon örülök neki, köszönöm szépen!
0: Voltál már korábbi születésnapi fesztiválon? Tudod, hogy milyen
1: nem,
0: a hangulat?
1: Nem, még nem. Ó. Még nem voltunk.
0: Akkor első bálozó leszel, ez így még izgalmasabb. Igen. Na hát fontos, hogy ne tedd le a telefont, jó? Felveszük az adataidat neked is. És gratulálok! Így kell
1: köszönöm
0: ezt csinálni.
1: Szépen.
0: Hát Rádió 1, már csak 3 hét, és itt van a buli, a Rádió 1 születésnapi fesztivál, május 24 Budapest Park, pünkös vasárnap, ugye a másnap az ilyen pihenős hétfő lesz, a pünkös hétfő, nemzetközi sztárokkal, Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, Rádió 1-es DJ-kel, Accent is érkezik hozzánk. Már nagyon-nagyon készülünk, és minden órában játszunk páros belépőért. Egyszerű a feladat, amint felcsendül egy nemzetközi előadónk. Igazi mai slágere? Akkor kell.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén dél

0: hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, például Ray Dalton és a Blood Running. Hú, micsoda kellemes hang ez a fickó, nagyon-nagyon szeretjük, de valamiért ez a dal annyira emlékeztet engem egy másik Rádió 1-es slágerre, erre. Én vagyok ezzel egyedül, így Shawn Mendes és a When You're Gone. Hát teljesen más a két sztár ének hangja, de valahogy így a dalok hangulatában én érzek némi egyezést. Mind a kettőt szeretem, az is biztos. Hozom Ray Daltont, jó kis Blood Running, és nagy az érdeklődés a Rádió 1 születésnapi fesztivál jegyekre. A következő órában is fogunk játszani.

egy csak igazi mai slágermegy, és ilyen bombasztikus parti himnuszok is, mint az iménti We Found Love Rihanna-tól, még a buli királynő korszakából. Hát most már három gyerekes anyuka, és pont a héten olvastam róla, hogy nincsen nennie, babysittere, ő nevelgeti a gyerekeket. Gondolom azért házvezetőnő csak van, nem a férje, az A$AP Rocky csinálja most épp a húslevest, aminek örülnek az anyukák ilyenkor szerint.

0: Balázsék roadshow-ja pedig közeledik, ezzel kapcsolatban mutatom már is a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler kompakt hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
5: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
8: Reklámkukac mcdb.hu.
3: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Felújításra szorul a Halköz szökőkútja. Döntőben a DVSC Schaeffler. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Felújításra szorul a Halköz szökőkútja. A debreceni polgármesteri hivatal közlése szerint a folyamatos szakkivitelezői karbantartás ellenére a szökőkút esetében olyan műszaki állapotromlás következett be, ami csak nagyobb, bontással járó teljes korszerűsítéssel javítható. A műszaki felülvizsgálat szerint a szökőkutat a teljes felújításig nem javasolt üzembe helyezni, ellenkező esetben fennáll a felépítmény megsüllyedésének veszélye. A szökőkút medencéire korábban kihelyezett téli fedés továbbra is a helyén marad, ami a gyalogosok számára járó felületként biztonságosan használható. A polgármesteri hivatal megkezdte a halközi szökőkút teljes felújítására vonatkozó műszaki tartalom kidolgozását. Sport, szombati eredmények. Döntőbe jutott a DVSC Schaeffler a női kézilabda magyar kupában, miután a tatabányai elődöntőben a Loki 28-23-ra verte a Moson Magyaróvárt. A fináléban a debreceniek ellenfele a Győr együttese lesz. A mérkőzést ma 18 óra 30-kor rendezik a tatabányai multifunkciós csarnokban. A Deac férfi kézilabda csapata is 25-22-re nyert a Békés otthonában, az NB1-lé 27. fordulójában. És nem tudták kiharcolni a fináléba jutást a Hajdú-Bihar megyei futszál csapatok a Magyar Kupa 4-es döntőjében. A nőknél a debreceni egyetemi gárda 3-2-re kikapott a testnevelési egyetemtől, a férfiaknál pedig az MDFC Berettyóújfalu 6-1-es vereséget szenvedett a házigazda Veszprémtől. Ma is napos, száraz időre van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 20-22 fok körül valószínű. Késő estére 14-16 fokig hűlhet a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
3: Rádió
5: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, a mikrofonnál Kis Márti, és Erika kérdezi, hogy lesz-e ebben az órában születésnapi fesztiváljáték. Bizony, minden órában lesz, a Daily Mix alatt is lesz, Kukinál is, 6 óra után. Nagyon egyszerű a feladat, ha felcsendül egy nemzetközi sztár előadónk a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválról, Cyril, Stanford vagy Swiss Disco vagy Exendala, akkor érdemes hívni. Ebben az órában egyébként Cyril lesz a befutó.

0: Csak megint Finnországból.
1: Ó, egyszer már beszéltünk.
0: Igen.
1: Emlékszem is, hogy kérdeztem, hogy ha ott élsz Finnországban, ismered-e a Mikulás személyesen, és azt mondtad, hogy nem.
0: Hát nem.
1: Azóta sem?
0: Nem változott a helyzet.
1: Nem jár ott vásárolni, nem tudom, a helyi szupermarketben.
0: Nem.

Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől.

0: igazi mai sláger, megy 11:30 előtt járunk 5 perccel, és újabb neveket írok. A Rádió 1 születésnapi fesztivál vendég listájára május 24-én, vagyis pontosan, napra pontosan 3 hét múlva, pünkös vasárnap együtt bulizunk ismét, olyan nemzetközi sztárok szórakoztatnak majd minket a Budapest Parkban, mint Cyril, Sam Felt, a Switch Disco, Accent, és persze a Rádió 1-es DJ-k.
1: Szia, Gyuri, vagyok a játékra, szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Gyuri, nyertél már jegyet?
1: Most még nem sikerült sajnos.
0: A most ez mit jelent?
1: Hát ebbe az évben, régebben már igen egyszer sikerült.
0: A tavalyi volt az első Rádió 1 születésnapi fesztiválod, amin voltál?
1: Igen, és szeretném idén elmenni megünnepelni a születésnapomot a párommal.
0: Na melyik dalt hallottad?
1: A Cyriltől, a Feeling to You.
0: Nagyon jó vagy, és ráadásul a 10.
1: Jaj, de szuper! Nagyon szuper! Nagyon jó! Köszönöm!
0: Most jön az a rész, hogy...
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Yeah!
1: Jó, de jó! Köszönöm szépen! 44. születésnapom tökéletes lesz. Köszönöm
0: szépen! Előre is, füled érjen bokádi. Ki az az előadó, akinek nagyon kíváncsi vagy? Van olyan?
1: Hát Cyril az egyértelmű, meg utána én az After Party részen a Rádió 1 DJ-kre nagyon... Na hát, nagyon szeretem.
0: Ezt örömmel halljuk. Ne tedd még le a telefont, jó? És nem sokára személyesen találkozunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Játék a következő órában is lesz, Ray Dalton pedig nem sokára énekel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul

0: nekünk eljön!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenctől, amit nagyon-nagyon szeretünk, Sigala és a Riptide.

Bécsivel, ez azt jelenti, hogy indul nem sokára a Daily Mix, most pedig az a DJ producer, aki a világon először töltött meg egy igazi arénát, ezt soha nem csinálta még senki, Tiesto előtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

Kalanda a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Tervezési szakaszban a Debrecen-Máté-Szalka vasútvonal felújítása. A nehéz tehergépkocsikat ellenőrzik a jövő héten. Dobónik Valett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Máté-Szalka vasútvonal korszerűsítése, írja a magyarépítők.hu. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint a közbeszerzési eljárásban nyertes Kontúr csoport Kft. Tervezheti meg a 110-es számú vasútvonal Debrecen Apafa Máté-Szalka közötti szakaszán a hozzávetőleg 70 km hosszú egyvágányú vasútvonal modernizálását. Előkészítik a vasúti pálya átalakítását a 100-120 km per órás sebességre a felső vezeték hálózat felújításával együtt. Vízvezeték csomópont építési munkák miatt hétfőtől ideiglenes forgalmi rend lép életbe az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésben, közölte a debreceni vízmű. Azt írták, a társaság beruházásában megvalósuló rekonstrukció során az ideiglenes forgalom korlátozása közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti, ezért fokozott figyelmet kérnek az arra közlekedőktől. A munkálatok holnaptól várhatóan június 5-éig tartanak. A debreceni utakon is fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a jövő héten. A rendőrség a polisz.hu-n azt közölte, hogy az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján május 4-e hétfőtől 10-e vasárnapig Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik. Elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás, illetve belföldön tartózkodási jogszerűségét vizsgálják majd. Napos, száraz idő ígérkezik délután, 22 fok körüli maximum hőmérséklettel.
5: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
3: Rádió
5: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Könöknek 2026. május 3-án szuper pihenést és lazítást, jó utat a közlekedőknek, hát azoknak pedig, akik velem együtt húzzák az igát kitartást. Ez már a Rádió 1-en a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, a stúdióban, a fedélzeten, az első órában pedig Keserű Tomi, aztán pedig egy órától érkezik majd a váltás, szó szerint Makranci László személyében, hiszen indul a Hajrá sportmagazin, úgyhogy a mai napon is kettőig itt vagyunk, és van mit hallgatni. Én is hallgatok önökre közben, ha van infójuk az utakról, akkor küldjék el nekem, 0620 95 95 395 az SMS Viber számunk. Ez meg már itt Kashmir újdonsága, jön a Wide Ride, a Rádió 1-en a

Rádió 1-en a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Én már a jövő hétvégére ajánlok önöknek egy nagyon jó kis programot. Május 9-e egyébként a dátum jövő szombat, amikor ismét kitárulnak a DKV ZRT Salétrom utcai telephelyének ajtajai, és hát bepillantást nyerhetünk abba a világba, ami nap mint nap mozgásban tartja Debrecent. A szerelőcsarnok titkai program során például testközelből is megismerhetőek a járművek, a karbantartás folyamatai, és hát nyilván az a háttérmunka, ami nélkül hát nem indulnának el reggelente a járatok, és hát mi is ugye nehéz helyzetben lennénk. A rendezvény egyik legizgalmasabb része a történeti túra lesz, ahol a múlt emlékei kelnek majd életre. Régi jegyek, például egyenruhák, fotók és történetek mesélnek a közlekedés fejlődéséről és a város mindennapjairól. Természetesen a nosztalgia járművek sem maradnak el, így például utazhatunk a legendás favázas villamossal, az Ikarusz trolibuszokkal, és természetesen az Ikarusz rajongóknak meglepetés autóbuszokkal is készülnek. Fontos, hogy a nosztalgia járatokra csak a Salétrom utcai telephelyen lehet fel, illetve leszállni, viszont valamennyi járat díjmentesen vehető igénybe, úgyhogy használják ki önök is a kínálkozó alkalmat és a lehetőséget. Május 9-e a dátum. Nálunk már Lady Gaga érkezik a folytatásban a Daily Mixben, a Rádió 1-en.

itt a Daily Mixben, a Rádió 1-en, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. 2026. május 3-án vasárnap ünnepelünk. Ugye nagyon fontos ez a mai nap, hiszen ma van anyák napja, úgyhogy Isten éltesse az édesanyákat, illetve a Nemzetközi Sajtószabadság napja. Valamint ma ünnepelnek a Tímeák és az Irmák. A Tíme az Jókai Mór hírói névalkotása az Aranyember című regényében, az Irma pedig az Irm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Itt vannak még a Fülöpök, a Violák, az Antóniák, a Timótok, a Sándor nevűek, a Jakabok és a Maurák, illetve a szülinaposok természetesen. Nálam pedig itt egy újabb igazi mai sláger, a Rádió 1-en, a Daily Mixben. Jön Tóth Abigail és az Accent közösen. Ez már

A Rádió 1-en a Daily Mixben jön az időjárás jelentés. Hát kérem szépen, holnap hétfőn tovább melegszik a levegő, olyan 23-24 fokot mérhetünk majd napközben, éjjel pedig olyan 8-9 fokkal kell számolni. Sok lesz a napsütés, csapadék nem várható, a szél pedig mérsékelt marad, viszont gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket, úgyhogy az arra érzékenyek ezt megérezhetik, őket megviselheti természetesen, de azt mondják a szakemberek, hogy még az egészséges szervezetre is hatással lehet, úgyhogy vigyázzanak magukra, jó egészséget kívánok önöknek, egy újabb igazi mai slágerrel nálunk a Rádió 1-en a Daily Mixben, jön Blondish és a Never Walk Alone.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Május 3-a, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Tervezési szakaszba lépett a Debrecen Máté-Szalka vasútvonal korszerűsítése, írja a magyarépítők.hu. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint a közbeszerzési eljárásban nyertes Kontúr csoport Kft. Tervezheti meg a 110-es számú vasútvonal Debrecen Apafa Máté-Szalka közötti szakaszán a hozzávetőleg 70 km hosszú egyvágányú vasútvonal modernizálását. Előkészítik a vasúti pálya átalakítását a 100-120 km/órás sebességre a felső vezetékhálózat felújításával együtt. Visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába. Így fogalmazott a leendő Tisza kormány közlekedési és beruházási minisztere szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vasút rombolás korszakának vége, de nagy munka áll előttük. Haza kell hozni az uniós forrásokat, és a nulláról kell újraépíteniük az állam beruházási képességét, a teljes intézményrendszert, tette hozzá. Több mint 2000 lakás épülhet Debrecenben az Otthon Start program keretében. Ez is napirenden volt a legutóbbi közgyűlésen. Amennyiben egy fejlesztő vállalja, hogy minimum 250 lakást épít, amelyek legalább 70%-a megfelel az Otthon Start feltételeinek, akkor kezdeményezheti, hogy a fejlesztését kiemelt beruházássá nyilvánítsák, így gyorsítva a hatósági eljárásokat. Pap László polgármestert hallják.
2: A tény az, hogy a városlakáspiaca szempontjából mégiscsak egy fontos dolog, hogy 2100 új lakás épülhet e programnak köszönhetően. Ugye az olyan gazdasági fejlődés mutató városoknál, mint Debrecen, vagy adott esetben akár Szeged, akár Nyíregyháza, az egy kulcskérdés, hogy az új lakásépítési hullám az milyen erős. Ebben a tekintetben Debrecen kimagasló.
1: Pap Viktor, a Fidesz-KDNP frakció vezetője pedig arról beszélt, a közgyűlésben ülők egyetértenek azzal, hogy a debreceni kis- és középvállalkozásokat támogatni kell, a Debrecenben élők jelentős részét ugyanis ők foglalkoztatják. Bár a Pálma étterem fejlesztéséről szóló előterjesztést a tulajdonos kérésére nem tárgyalta a közgyűlés, mégis szóba került. Gondola Zsolt Zoárd, a Civil Fórum frakció vezetője azt kérte a városvezetéstől, hogy gondolják át egy egységes rendszer kialakítását a vállalatok kérését illetően egy-egy fejlesztés bővítés kapcsán.
3: Amennyiben ezt a kérdést nem generálisan fogjuk szabályozni, hanem egyedi döntéseket fogunk hozni, akkor minden esetben fel fog merülni ez a fajta dilemma. Mindenki tiltakozni fog ellene, és ugyanilyen botrányok lesznek ezekből.
1: A testület döntött a Józsát érintő település rendezésről is a 35-ös számú főút, Debrecen-Józsa és a 354-es számú főút közötti szakaszának fejlesztése érdekében. Solánkiné Kuti Zsuzsanna, a Mi Hazánk mozgalom önkormányzati képviselője azt kérte, hogy tartsanak lakossági fórumot például az északi elkerülő út megépítéséről. Május 4-én, azaz holnap lesz Szent Flórián, vagyis a tűzoltók védőszentjének ünnepe. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságon már hagyomány, hogy ebben az időszakban bemutatják tudásukat az érdeklődőknek. Hajdúszoboszlón 150 évvel ezelőtt alakult meg a tűzoltóság, így a kerekévforduló alkalmából idén itt tartották a tűzoltónapot. Tavaly júliusban a nagy vihar után a Fürdővárosban és Debrecenben dolgoztak a legtöbbet a kárelhárításon a lánglovagok. A Szent Flórián naphoz kapcsolódó bemutató célja nem csak az, hogy az érdeklődők megismerjék a tűzoltók munkáját, de az is, hogy megtanulják a vészhelyzeti bejelentés pontos menetét. Ismertette Pap Kunklinóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatósági szóvivője.
4: Jó tudni azt, hogy hogyan néz ki egy műszaki mentés. Fontos arról beszélni, hogy egy 112 bejelentés alatt mit érdemes elmondani, hogyha bajba kerül valaki, hogyan tudunk segíteni másokon, illetve az öngondoskodásra is felhívjuk ilyenkor a figyelmet, hiszen a lakástüzek nagy része megelőzhető lenne.
1: A katasztrófa védelmi igazgatóság munkatársai abban is bíznak, hogy a fiatalok érdeklődését a bemutatókkal sikerül felkelteni a hivatás iránt. Munkaerő utánpótlásra ugyanis folyamatosan szükség van. A Civisvárosi fürdőkultúra fennállásának 200. évfordulója alkalmából programsorozatot indított az Aquaticum Debrecen. A május 1-én kezdődött 200 napos esemény a múlt értékeit idézi meg, miközben a mai fürdőélményt is közelebb hozza a látogatókhoz. A szervezők közösségi programokkal és személyes emlékek gyűjtésével várják a vendégeket, hogy együtt ünnepeljék a debreceni fürdőélet hagyományát és jövőjét. A részletekről Fazekas Lajos, az Aquaticum Debrecen ügyvezető igazgatója beszélt.
5: Mit jelent neked a fürdőzés címmel? Egy olyan emlék- és élménygyűjtésbe szeretnénk kezdeni, amely azt jelenti, hogy a területünkön több helyen kihelyezünk olyan gyűjtő dobozokat, ahol arra bíztatunk minden vendégünket, hogy osszon meg velünk egy kedves emlékét, élményét a fürdőzéssel kapcsolatosan, és ezt a mi emlékeinkkel együtt szeretnénk majd megjeleníteni valamennyi fürdőegységünkben.
1: A jubileum alkalmából egy emléktáblát is avattak a régi Vigadó falán. A november 16-áig tartó
5: emlékeinkkel együtt szeretnénk majd megjeleníteni valamennyi fürdőegységünkben.
1: A jubileum alkalmából egy emléktáblát is avattak a régi Vigadó falán. A november 16

0: körülmények ellenfele a Győr együttese lesz. A mérkőzést ma 18 óra 30-kor rendezik a Tatabányai Multifunkciós Csarnokban. A Deac férfi kézilabda csapata is 25-22-re nyert a Békés otthonában, az NB1B 27. fordulójában. És nem tudták kiharcolni a fináléba jutást a hajdúbi harmegyei futszál csapatok a Magyar Kupa 4-es döntőjében. A nőknél a Debreceni Egyetemi Gárda 3-2-re kikapott a testnevelési egyetemtől, a férfiaknál pedig az MBFC Berettyói falu 6-1-es vereséget szenvedett a házigazda Veszprémtől. Ma pedig a Paks otthonában játszik a DBSC, a labdarúgó NB1 32. fordulójában. A meccs 13 óra 30-kor kezdődik a Paksi FC stadionban.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel

hétvégét kívánok önöknek, remélem, hogy a hangulat is ugyanilyen kiváló. Tegyük ezt még jobbá egy újabb igazi mai slágerrel, illetve egy újdonsággal, mit szólnak hozzá. Érkezik Hypeton, az olasz elektronikus zene új hullámának egyik leggyorsabban felívelő alakja. Producerként kezdte, és a 90-es évek dance hangzását hozta vissza modern, feszes, future rave köntösben. A nemzetközi áttörést egy bizonyos átdolgozás hozta meg számára, ugye ez volt a Labus Be My Lover című dala, ami egyébként hónapok alatt klub himnusszá vált, és világsztár DJ-k is felkapták, ugye David Guetta is ekkor figyelt fel az ő tehetségére. Már is érkezik az Out My Head itt nálunk a Rádió 1-en.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Itt az idő, hölgyeim és uraim, eddig tartott a Daily Mix május 3-án vasárnap, és ezzel egyetemben én is búcsúzom. Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb. Viszont mindenképpen maradjanak, hiszen jön a váltás, mindjárt jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig már Makranci László a fedélzeten, ő indítja a következő órát, és a Hajrá Sport magazin természetesen. Hogy mivel? Hát a Hertz és a Purple Disco Machine kettősével jön a Wonderful Life.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Ma véget ér a Debrecen Dance Week. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. A tánc világnapja köré szervezett programsorozat zárásaként a Debreceni Hajdútánc Együttes Virágosat Álmodtam című tavaszi gála műsorát láthatja a közönség 16 órától a Kölcsey Központ nagytermében. A Kölcsey Központ körfolyosóján holnap délelőtt 10 órakor nyílik a 11. Bihar Press sajtófotó kiállítás, amely a sajtószabadság jegyében mutatja be Bihar és Hajdú-Bihar megye hivatásos, illetve amatőr fotóriportereinek tavaly készült legizgalmasabb alkotásait. A tárlat az Eurofoto Art Nemzetközi Egyesület és a Summit Agro Románia szervezésében valósul meg, Debrecen és Nagyvárad polgármesteri hivatalának védnökségével, valamint a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség égisze alatt. A 11. Bihar Press sajtófotó kiállítás megnyitója holnap 15 órakor Nagyváradon is megrendezésre kerül, a Nagyváradi Vár területén, a Városi Múzeum Mezei Lajos galériájában. És még egy program a Kölcsey Központban. Hétfőn 19 órakor a Queen legendás dalai monumentális, szimfonikus hangszerelésben szólalnak meg a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Crazy Little Queen Tribute Band előadásában a Tavaszi Szél már 40 éve jubileumi Queen Symphonic koncerten. Közreműködik Lőrinc Judit operaénekes. Mindemellett ma 17 óráig várja a családokat a Csilli Villi Kreatív Kuckó az Aquaticum mediterrán élményfürdőben. A Csokonai Teátrumban pedig a Hegedűs a háztetőn című musical lesz műsoron délután 5 órától. Jó szórakozást és tartalmas kikapcsolódást kíván az FM 95 Rádió 1.
3: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Beharangozzuk a DVSC labdarúgóinak és a Deac férfi kosarasainak a mai meccsét. De szó lesz a DVSC Scheffler tegnapi Magyar Kupa szerepléséről, és a DVS-el legutóbbi találkozójáról. Először foci. Idegenben folytatódik a labdarúgó NB1 a DVSC számára ma. A 32. fordulóban a debreceniek a Paks otthonába látogatnak. Szűcs Tamás a Loki középpályása elmondta, hogy fontos egy pontot szereztek múlt héten a Győr ellen.
1: Személy szerint jól érzem magam, fizikálisan és mentálisan úgy gondolom, hogy friss vagyok, legalábbis erre a két meccsre még biztosan, úgyhogy igazából nincs ezzel probléma. Nyilván tudjuk, hogy milyen tét vár a következő két meccsen ránk. Azért egy Paks is erős csapat, illetve az Újpest is nagyon nehéz lesz itthon. Viszont úgy gondolom, hogy ez az Eto elleni egy pont, ez jó volt olyan szempontból, hogy ebből a hétvégéből mi jöttünk ki, úgymond győztesen, mi szereztünk csak pontot. Úgyhogy szerintem, hogyha a Paks ellen idegenbe győzni tudunk, akkor nagy valószínűséggel meg lehet a harmadik hely.
0: Szűcs Tamás hozzátette, hogy nem lesz könnyű dolguk a Paks otthonában.
1: De azért tudjuk, hogy ellenük nehéz játszani, főleg idegenben, főleg ez a kezdési időpont, ez a 1:30 vasárnap, az nem feltétlenül kedvező, de hát nekik is ugyanolyan nehéz lesz, úgyhogy erre nem lehet hivatkozni. Fel kell készülni, nyilván lehet egy picit másabb játék kell, mint mondjuk az Eto ellen, de ez a dolgunk, hogy felkészüljünk. Szerintem erre fogunk koncentrálni a héten, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz gond.
0: A mérkőzés ma délután 1:30-tól lesz a Paksi FC stadionban. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan női kézivel térünk vissza.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: lenni, jó?
1: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Döntőbe jutott a DBSC Scheffler a női kézilabda magyar kupában szombaton. A tatabányai elődöntőben a debreceniek 28-23-ra verték a Moson Magyaróvárt. Szilágyi Zoltán a Loki vezetőedzője elmondta, hogy a sok nehézség ellenére örül, hogy a lányok mindent megtettek a továbbjutásért.
2: Mind a két csapat nagyon a küzdelemre épített, a védekezésben próbáltuk mi alapvetően stabilan tartani a dolgunkat, az hátul. Ez fontos volt, és azt gondolom, hogy ez jól is sikerült. Talán most ez a támadó játékunkkal kapcsolatosan leginkább a lerohanásunkat hiányoltam elsősorban első fél időben, a második fél időben már tudatosan lassítottuk, hiszen azért voltak problémáink. Támadásban pedig nyilván itt a sérülések kapcsán azért az okozott számunkra nehézséget, hogy komoly szerkezeti változásokat kellett alkalmaznunk, és hát az egész évben nem játszottunk ilyen felállításokkal, ilyen elveken, ahol minket kellett most hoznunk, és ennek megfelelően itt azért ott küzdöttünk rendesen, és azért volt problémánk támadásban, de nagyon örültem annak, hogy mindig volt valaki, vagy egy-egy játékos, vagy egy-egy játék, ami átlendített a nehézségeken.
1: Ilyen játékos volt például Hámori Konszuéla, aki 4 góllal segítette a csapatot.
3: Pont egy olyan meccs volt, amire számítottunk, tudtuk, hogy attól még, hogy a bajnokságban otthon simán győztünk, ez egy teljesen más meccs lesz, és hát teljesen más is lett, sokkal szorosabb volt, de számítottunk erre, és örülök, hogy bárki lépett a pályára, az tudott segíteni.
1: A fináléban a Loki ellenfele a Győr lesz. A mérkőzés ma este 19:30 lesz a tatabányai multifunkciós csarnokban. Most zenélünk, utána kosárlabdával folytatjuk.

0: Folytatjuk Hajrá magazinunkat itt az FM 95 Rádió 1-en. Kezdődnek a helyosztók a Deac férfi kosárlabda csapatának az NB1-ában ma. Az 5.-8. helyért vívott keresztjáték első meccsén a Debreceni Egyetem együttese a Budapesti Honvédot fogadja. Hősiesen küzdött a Kaposvár elleni negyeddöntőben a Deac, és bár kiestek a civisvárosiak, Múcsán Bálint szerint felemelt fejjel hagyták el a pályát.
1: Nagyon szoros párharc volt, ugye 3-2, de azért, hogyha jobban megnézzük a meccseket, ugye annak örülök, hogy hazai pályán tudtunk nyerni mind a kétszer, és megvédtük a hazai pályánkat, de ugye ez elmondható a Kaposvárról is, tehát azért összességében az 5 meccset nézem, akkor megérdemelte jutottak tovább, és meggyőzően, mert igaz, az első meccs még szorosabb volt, viszont a 3. és 4. meccsen 20 plusz ponttal nyertek, ami azért mindenképpen jelzésért kül. Úgyhogy kimerítő volt, azt gondolom, hogy igazából megtettünk mindent, és ez most ennyire volt elég.
0: Pető Ákos, a Deac vezetőedzője szerint a meccsre való felkészülés mellett a regeneráció volt az egyik legfontosabb feladatuk.
2: Valóban eddig így alakult, nyilván nem tudjuk, hogy ők is, hogy milyen kerettel fognak kiállni, illetve hogy mik még itt a céljaik, győzelem reményében fogunk pályára lépni, még egyszer mondom, kérdés, hogy milyen kerettel, de biztos vagyok benne, hogy aki rendelkezésre fog állni, az mindent meg fog tenni azért, hogy lehető legjobb eredményt érjük el, nem csak itt ebben a szériában, hanem a szezon hátra lévő részében. Nyilván az egész szezon nézzük, az majd egy hosszabb értékelést igényel, de egyelőre regeneráció is igaz a vasárnapi mérkőzés lesz majd fókuszban.
0: A meccs ma este 6-kor kezdődik az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. A párharc az egyik fél második győzelméig tart. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan magazinunk végéhez érünk.

0: gondolók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Hajrá magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Először szenvedett vereséget a DVSM Astergud a férfi vízilabda OB1 alsóházi rájátszásában. A 9. fordulóban a Civisvárosi Együttes 19-14-re kikapott itthon a Szentestől csütörtökön. Kádár Kálmán, a DVSM vezetőedzője értékelésében elmondta, hogy a Szentes jobban akarta a győzelmet.
1: Gratulálok a Szentesnek, mert igazából le is uráztak minket. Annyira jól játszottak, a játék minden elemében fölöttünk voltak. Kintről kaptunk gólokat, center gólokat kaptunk, forból kaptunk gólokat, talán mindenhonnan. Úgyhogy tényleg nagyon készültek, és az látszott kívülről, hogy sokkal, de sokkal jobban akarnak, mint mi. És nyilván ez a másik oldalt, ezt nagyon nehéz megélni edzőként, és meg lesz majd ennek a bőtje, mert igazából nem fogjuk ezt folytatni. Kicsit elkezdődött ez a elmúlt két etappal ezelőtt, a KSI, illetve a Pécs meccsel, de itt most szerintem itt most vége lesz, és elindulunk a jó mérkőzések irányában, úgyhogy gratulálok a Szentesnek, megérdemelten nyertek.
0: Tőzsér Dávid, a DVS játékosa elmondta, hogy a védekezésükön sokat kell javítaniuk.
2: Először is szeretnék gratulálni a Szentes csapatának, abszolút megérdemelték a győzelmet, hát ahogy az eredmény mutatja, főleg a védekezésünkön van mit csiszolni. Ezen leszünk részvétve, újult erővel állunk bele a munkába, és készülünk a további találkozókra.
0: A DVS a legközelebb jövő hét szombaton a Kaposvár otthonába látogat. Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrászhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották, szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. You're looking at me like FM 95 Rádió 1.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint, a kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 104%-os teljesítést ért el a véradás szervezés. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep. Dobon Kolett vagyok, jó napot kívánok! A napokban tartotta éves küldött gyűlését a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megyei szervezete. Az eseményen értékelték az elmúlt év eredményeit, és elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végző önkénteseknek. A programon kiemelték, hogy a véradás szervezés az elmúlt évben 104%-os teljesítést ért el, és a szervezet csaknem 8000 fős tagsága stabilan működik. A kitüntettek között több korosztály is képviseltette magát, akik önkéntes munkájukkal járulnak hozzá a szervezet humanitárius tevékenységéhez. A céljuk, hogy a jövőben is fenntartsák a Vöröskereszt sokoldalúságát, amely a véradás, az első segélynyújtás, az egészségfejlesztés és az ifjúsági programok területére egyaránt kiterjed. Május 4-én hétfőn távhővezeték felújítási munkák kezdődnek a Teleki utca 24 és 38 szám között a debreceni hőszolgáltató megbízásából, közölte a DH Service Kft. A munkák miatt részben korlátozzák az épületek előtti járdaszakaszokon a gyalogos forgalmat.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A társaság ügyfélszolgálata a háromnapos hosszú hétvégét követően

0: hétfőn reggel 8 órakor nyit ki újra. Megjegyezték azonban, hogy addig is a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu honlap, mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója.
1: A DV Parking információit hallották.
0: Hétfőn továbbra is napos, száraz idő ígérkezik, már 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

magunkat Dua Lipával, hozok egy olyan dalt, amit biztos, hogy hallani fogunk 3 hét múlva a Budapest Parkban, a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, május 24, pünkös vasárnap, érkezik hozzánk a Swiss Disco.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és hogy ki az új név a Rádió 1 születésnapi fesztivál vendéglistáján, másodperceken belül kiderül.
1: Timi vagyok.
0: Timi, szia, honnan hívsz?
1: Szegedről.
0: Mit csinálsz, miközben hallgatsz minket a napfényvárosában, Sun City-ben?
1: Jelenleg kertészkedünk kint.
0: Na, nekem is azt kell csinálnom, teljesen ki vagyok ettől az aszálytól.
1: Hát igen, igen, a locsolás most elengedhetetlen.
0: Igen, na de hagyjuk a klímaszorongást. Mi volt az a dal, ami miatt felhívtál?
1: A Switch Disco-nak a Rietkia.
0: És tudod, hogy hanyadik vagy?
1: Remélem, hogy a tizedik.
0: Mondjuk ki együtt háromra, jó? Egy, kettő, három. Tizedik! Mondd a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szuper!
0: Most csak azért örülsz ilyen csendesen, mert lenyugtattak a növények, nem?
1: Igen, igen, meg kijöttem egy kicsit az utcára, aztán ja, viselkedned nem akarok
0: hadibálni. Na figyelj, hagyd találgassanak a szomszédoktól, milyen jó hírt kapott már megint. Kivel fogsz bulizni, ezt tudod?
1: Igen, a párommal megyünk közösen.
0: Nagyon jó, örülök neki, hát akkor hamarosan találkozunk. Ne tedd le, jó? Felvesszük az adataidat. Ja,
1: köszönöm, köszönöm szépen.
0: Lady Gaga dalát pedig indítom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Jövő héten indul,

0: szürkeljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, május első vasárnapján, anyák napján is, most már 101 éve ünnepeljük Magyarországon ezt a napot, 1925. május 8-án a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kezdeményez

Franciaországban, meg a svédeknél május utolsó vasárnapja, és a már is hallható Ray Dalton hazájában, Amerikában jövő vasárnap tartják majd. Ez a Do It Again, egy nagyon nagy Rádió 1-es kedvenc.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park

0: lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszója.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Június 9-én a Portfolio Debrecen Economic Forum konferencián átfogó képet kaphat a gazdaság aktuális folyamatairól, a vállalatokat érintő legfontosabb kihívásokról, valamint azokról a trendekről és lehetőségekről, amelyek a következő években meghatározzák a hazai és régiós gazdasági környezetet. Részletek a Portfolio rendezvény oldalán.
3: Ne maradjon le a legfrissebb helyi hírekről! A legfrissebb.

0: Debreceni Hírportál. Kövesse a Facebookon is. Médiacentrum Debrecen. Mindenhol ott vagyunk.
1: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
2: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
2: Reklámkukac mcdb.hu.
3: Rádió 1.
4: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Tervezési szakaszban a Debrecen-Máté-Szalka vasútvonal felújítása. Forgalomkorlátozás az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésben. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! Tervezési szakaszba lépett a Debrecen-Máté-Szalka vasútvonal korszerűsítése, írja a magyarépítők.hu. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint a közbeszerzési eljárásban nyertes Kontúr csoport Kft. Tervezheti meg a 110-es számú vasútvonal Debrecen-Apafa-Máté-Szalka közötti szakaszán a hozzávetőleg 70 km hosszú egyvágányú vasútvonal modernizálását. Előkészítik a vasúti pálya átalakítását a 100-120 km/h sebességre a felső vezetékhálózat felújításával együtt. A debreceni utakon is fokozott rendőri jelenlétre lehet számítani a jövő héten. A rendőrség a police.hu-n azt közölte, hogy az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport éves ellenőrzési terve alapján május 4-e hétfőtől 10-e vasárnapig Magyarország egész területén a nehéz tehergépkocsik és autóbuszok fokozott közúti ellenőrzését végzik. Vízvezeték csomópont építési munkák miatt hétfőtől ideiglenes forgalmi rend lép életbe az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésben, közölte a debreceni vízmű. Azt írták, a társaság beruházásában megvalósuló rekonstrukció során az ideiglenes forgalomkorlátozás a közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti, ezért fokozott figyelmet kérnek az arra közlekedőktől. A munkálatok holnaptól várhatóan június 5-éig tartanak. Hétfőn továbbra is napos, száraz idő ígérkezik, már 25 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 8-10 fokig hűlhet a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió 1!
3: Indul a slágerlista! Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, ma is sláger megy.
4: Rádió 1!
3: Az 50.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50, hello mindenkinek, Györki Attila vagyok, a következő két órában Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak, és már most egy kis spoiler tőlem, előfordulhat, hogy a listában olyan dalok is megszólalnak, amelyeket a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjai készítettek, kivételesen most majd nem lehet velük játszani, a speciális hosszú hétvégénk a fellépők dalaival a Top 50 után folytatódik, és akkor lehet majd páros belépőhöz jutni velük a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Na mutatom a sereghajtóinkat. 50. volt ugye Szigálától a Riptide, 49. Ava Max és a Love Myself. Rádió 1-es DJ-k zenéltek az előbb, Stadium X, Metzger Vicky, természetesen ők is fellépnek, majd május 24-én a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának a Let You Let Me Go tőlük a 48. lett.

0: Hölgyeim és uraim, nem sokára május 24, nem sokára itt lesz velünk Cyril.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecosi, Moi Schlager, meg.

0: érkezik, és a Lifetimes a 36. helyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

0: jelzem be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigyel Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Not even thinking twice, everything's frozen.

igazi, vagy ilyen csak igazi mai sláger, mert egy popballada után felpörgünk a Top 50 folytatásában. Egyrészt mutatom, hogy 34. lett David Guettától és Alessótól a Never Going Home Tonight.

másrészt pedig itt és most érkezik a Rádió 1 DJ-je, Pulmax és a Headlights. Pulmax szintén fellépője a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának, mert ugye a négy világsztárunk mellett az összes Rádió 1-es DJ zenél, Cookie, a Disco Sheet, a World Is My Radio Show összes lemezlovasa, minden információ a weboldalunkon a radio1.hu és a hivatalos Facebook eseményben. Pulmax és a Headlights, ezen a héten a 33.

0: Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Teddy Swims indítja majd The Door, a 21.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. A Balázsék Dúcsú május 15-én megérkezik Debrecenbe. Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival.
4: Hello Debrecen! Nagyon várunk titeket!
0: Délután 5 és 8 között a Kossuth téren.
2: Hogy a hangulat a tetőfokára hágjon, jön a délutáni Live Mix 4-től 5-ig Nyújikkal.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Civisvárosi Fürdő Kultúra fennállásának 200. évfordulója alkalmából programsorozatot indított az Aquaticum Debrecen. A május 1-én kezdődött 200 napos esemény a múlt értékeit idézi meg, miközben a mai fürdőélményt is közelebb hozza a látogatókhoz. 10 éves az egyetemi madárbarát mintakert a Böszörményi úti kampuszon. A hallgatói kezdeményezésre létrejött kertet nem csak egyetemisták, hanem óvodások és iskolások is rendszeresen látogatják. A következő időszakban tovább fejlesztik a madárbarát zöldövezetet. Hétfőn továbbra is napos, száraz idő ígérkezik, már 25 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 8-10 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1 Top 50. A 21.

0: Fastboy és a Good Life.
1: Rádió egy top 50. A 19.
0: A Where is my husband? Ray érkezik erős jazz soul beütéssel, szándékosan régi idők hangulattal, kabaré és kicsit musical-szerű előadásmóddal. Na ilyen az igazi zenei vintage, amivel kontrasztban áll a modern szöveg, úgyhogy még jobban kiemeli az iróniát. Ray, Where is my husband? 19.

0: producerrel, aki már a zenélés előtt befutott 2012-ben, 13-ban a Brit Reality műsor, a Jordi Shore-ban volt látható, ez azért elég nagy váltás a klubok világába, de egyébként komoly fitnessmániás is barátunk, testépítő és személyedző is egyben, ez utóbbira már nem nagyon van ideje, viszont van saját fitness applikációja és saját márkája is. Ő Jokari, ebben a dalban a Galantis-szal dolgozott együtt, 16. lett a Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

ötödik. Most szól David Guettától, a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait a 14. helyen, a 13. Kamrad következik. Valódi nevén Tim Kamrad, egy német városból, Velbertből származik, ami nem éppen zenei központ.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

egyenesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Európában minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszom Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Daltonnal folytatom most. Van az úgy a mi életünkben is, ugye drága Rádió 1-esek, hogy egy csipcsuk munkára behívnak minket, aztán olyan jók leszünk, hogy ott ragadunk. Hát nagyjából Ray Dalton is így járt. Egy zenész haverja hívta be anno Macklemore Can't Hold Us című dalának a demo felvételére, hogy énekelje már fel próbából a vokát, amit aztán majd valami másik híres sztárnak odaadnak, de annyira jól sikerült ez a demo felvétel, hogy maga Macklemore mondta, hogy ezt a srácot szereti a dalába. Így indult minden. És most ott tartunk, hogy Ray Daltonnak ilyen szuper zenéjén jönnek ki, mint a Blood Running ezen a hét

Top 50 és lépeget előre az olasz DJ Hypaton, a TikTok az ő tesztlaborja, nem az a DJ, aki a bulikban teszteli a közönségét, ő a közösségi médiában sok track-e először short videóként jelenik meg, és ha nagy nézettséget ér el, ha nagy like számot kap, akkor dolgozik még rajta egy picit és kihozza. Ő már abszolút az új generáció. Hypaton következik Norma J. Martinnal, Out of My Head.

alkalom pedig közeleg. Május 24. Pünkös vasárnap, rádió egy születésnapi fesztivál, és idén is extrázunk, mert olyan világsztárok érkeznek még ünnepelni, mint Samfeld, a Swiss Disco, Cyril, hozunk meglepetés fellépőket, és Accent, Tóth Abigail. Részletek a weboldalunkon a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már nincs messze. Május 24-én jön a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Hallgasd a hétvégén délelőtt 10

0: hétvégén. Ja, és majdnem elfelejtettem. Extra jegyek óránként.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Mert a

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Vízvezeték csomópont építési munkák miatt hétfőtől ideiglenes forgalmi rend lép életbe az Erzsébet utca Petőfi tér kereszteződésben, közölte a Debreceni Vízmű. Azt írták, a társaság beruházásában megvalósuló rekonstrukció során az ideiglenes forgalom korlátozása közúti és a gyalogos forgalmat egyaránt érinti, ezért fokozott figyelmet kérnek az arra közlekedőktől. Május 9-én ismét festmény és műtárgy árverést rendez a Debreceni Villás Galéria. Az aukción 177 tétel kerül kalapács alá, az összesített kikiáltási ár több mint 40 millió forint. Hétfőn továbbra is napos, száraz idő ígérkezik, már 25 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a Cookie Weekend! Benne az After Party Show!

Mi fesztiválra. Május 24-én, azaz pünkös vasárnap, ott lesz rengeteg világszárok, mint a Cyril, Sandfeld, Switch Disco. Mondjam még? Van még. Az összes Rádió DJ például. És Accent. Tóth Abigail. És mikor ezt fogtok hallani, ha megszólalnánk, akkor azonnal hívjál engem, és ha te vagy a tizedik telefonáló, akkor tiéd a paros belépőjegyet, jó? Viszont egy kis vizet már nem tudok beszélni, tudom? Aki nem kedvenek rá, azt mondják, hogy jöjj, Kuki, mikor te tudtad beszélni, te? Csigazabban jó, menjél haza, ugye? Tudom. Allez, loko, itt a Rádió 1-en! Legyen jó kedve mindenkinek!

0: zeni telefonálni a 0620 311 113. Nem sokára újra zenélünk, érkezik Lady Gaga, Abracadabra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Jövő héten indul

0: jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Új közösségi könyvszekrény nyílt a debreceni Batthyány utcában. A szekrény különlegessége, hogy kifejezetten idegen nyelvű, elsősorban gyermekeknek szóló könyvek találhatók benne, segítve ezzel a környék multikulturális közösségét és a nyelvtanulást. Május 4-én hétfőn távhővezeték felújítási munkák kezdődnek a Teleki utca 24 és 38 szám között a debreceni hőszolgáltató megbízásából, közölte a DH Service Kft. A munkák miatt részben korlátozzák az épületek előtti járdaszakaszokon a gyalogos forgalmat. Hétfőn továbbra is napos, száraz idő ígérkezik, már 25 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 8-10 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk! A vonal túlsó végén Atka, szia Atka, hello!
2: Hello, szia!
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Meg vagyok, köszönöm, dolgozok!
1: Dolgozol, kitartás kívánok neked! Na figyelj, kértőtelem Nagy Bogi és Mecke Victoria Remix, aztán címe jól leszek, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Kinek? Legelőször a vendégeiknek, meg az egész családnak, meg mindenkinek, aki szereti.

nemzeti, vagy nemzetközi. Tessék? Nemzetközi. Közben Krisztián segít. Nemzetközi világsztár adásban. Há, ők lesznek velünk a Rádió 1 szülinapi fesztiválon. Például egy Sheeran Camera Cyril Remix, ez fontos, Cyril Remix. Egy Cyril dal, egy Tóth Abigail dal, egy Accent, egy Sam Fed, egy Sweet Gisco. Akkor gyorsan hív fel engem a 0620-311-111-re. Mondd meg, mit hallottad, kit hallottad, és mondd meg a Rádió 1 szlogen cserébe. Paros belépőjegyet adom neked, jó? Érkezik Nat Bogi és Metzkevi Victoria Remix, a szám címe Jól leszek, ott van benne is, de hoppá, mindent elmondtam, most zenélünk kukikám.

0: A Rádió Egyen.
1: Régóta nem volt engem Gizmo. Gizmo, hova tűntél? Hello!
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Na mi van, hova tűntél, drága barátom?
2: Dolgozol.
1: Jó van, jó van. Meg vagy bocsájtva, vagy valaki mondani, megbocsájtalak téged, jó? Vagy megbocsánom téged, nem mindegy. Már nem tudok beszélni, Gizmo, inkább gyere helyettem műsor vezetni, jó? Na, kételtelem Ray, és a szem címe Where is my husband? Hogy mondtam, Where is my husband? Igen, kinek szóljon?
2: Neked, családodnak.
1: Köszönjük. Oké. Vigyázz magadra, jó munkát kívánok neked, de valamikor pihenjél, jó, oké?
2: Ciao,
1: tényleg már nem tudok beszélni, inkább zenélünk egy nagyot. Érkezik Ray, és a szem címe Where is my husband? Itt a rádió, hogy jön, ahol sok igazi ma is leger megy.

0: legyen.
1: Nagyon jó fejleszek veletek, lennök fiúk. Mi úgy érzem, hogy hamaroson játszani fogunk. Igen, igen, igen. Nem most, nem most, ne hívj föl most. De figyelj, mutatom 4 másodperc egy dalról. Figyelj! Ha ezt fogod hallani, akkor azonnal csörögj rám a 0620-311-111-re, mert páros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 szünepi fesztiválra, jó? Oké, viszont hamarosan érkezik Ed Sheeran, Azizam!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak egy hónap, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. Pünkösd vasárnap. Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass jövő héten a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait, mert napközben minden órában megnyerheted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
2: Délután 5-kor a Budapest Park kapui megnyílnak. A Rádió 1 lemezjátszói mögött élőben

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: elfogyasztom, hogy valamikor játszani fogunk. Mondtam valamikor? Mondtam? Valamikor? Egyszer vagy kétszer vagy mi van? Na, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk?
1: Végtelen sokszor játszó Viktor vagyok, de...
0: Szerbusz, Viktor! Hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, szuperül. Jó idő van.
0: Á, ez biztos.
1: Ideális
0: biztos.
1: Egy kis kertészethez, már így a nap végén.
0: Á, igen. És hogy valaki segítsen neked, mit szeretnéd hallgatni itt a Rádió Egyen?
1: Elfáradtam, unom a húst, valami vegán Lilit.
0: Nem vegán, hanem regán. De jó, ez jó, tetszett, jó van. És kinek szóljon?
1: Mindenkinek, aki a kertet gondozza. Vagyunk itt jó páran.
0: Rendben, uram. Köszönöm szépen a telefonáltál. Jó legyél. Ciao.
1: Szia.
0: Regan Lili érkezik nálunk. Chris Willis-el együtt. A szám címe Blue Heart.
2: Sziasztok, Regan Lili vagyok.
3: Hi everybody, it's Chris Willis here.
2: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-el.
3: Blue Heart.
2: Itt a Rádió Egyen.
3: Ez a Rádió Egyen.

0: A Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, nagyon sokan telefonálnak, nem tudom, hogy miért, de van egy kis sejtésem. A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk? Hello, hello!
2: Balázs vagyok.
1: Szebusz Balázs, honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Sopronból.
1: Sopron, ott vagy nem messze az osztrák határ, ugye?
2: Igen.
1: Igen. Jól tett a napod, jó volt mindent?
2: Igen, nagyon.
1: Na figyelj! Fantasztikus, na ez egy jó ezt hallani. Azért hívtál engem, mert gondolom, te hallottad valamit, vagy valakit, ugye?
2: Igen, hallottam. Samfed Strongen szólt.
1: Igen? És azt mondom, hogy 10. telefonon vagy, akkor egy szlogen kellene, hogy halljam. Gyerünk!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Ura! Jaj, de jó kuki!
1: Na, kivel fogsz önni? Szabad tudni?
2: A barátnőmmel.
1: Barátnőddel, jó van, oké. Az a keresem, hogy ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, jó? Ne tedd le, jó?
2: Jó, rendben van.
1: Na, hallottátok, önök fiúk, lehet nyerni nálunk. Most viszont zenélünk egyet, nem sokan érkezik Lo és a szem címe Get Lucky, de higgyetek nekem, van egy érzésem, hogy hamarosan újra játszunk. Ha? Nekem erős az akcentusom. Szóval akcentus, akcent. Hú, de segítettem. De nem sokan a Lo érkezik.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Budapestre minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
6: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
5: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
6: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Civisvárosi Fürdőkultúra fennállásának 200. évfordulója alkalmából programsorozatot indított az Aquaticum Debrecen. A május 1-én kezdődött 200 napos esemény a múlt értékeit idézi meg, miközben a mai fürdőélményt is közelebb hozza a látogatókhoz. 10 éves az egyetemi madárbarát mintakert a Böszörményi úti kampuszon. A hallgatói kezdeményezésre létrejött kertet nem csak egyetemisták, hanem óvodások és iskolások is rendszeresen látogatják. A következő időszakban tovább fejlesztik a madárbarát zöldövezetet. Hétfőn továbbra is napos, száraz idő ígérkezik, már 25 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 8-10 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: A vonal túlsó vége most kihez van szerencsém, szia, hogy hívnak téged?
1: Roma.
0: Tessék?
1: Roma.
0: Roma, jó, oké. Oké. Kérted tőlem accent, kinek szeretnéd küldöni, parancsolj?
1: Luika, egy másik francia, aki él a Vasodban, Saint-Péteren.
0: Ja, értem, te francia vagy?
1: Ja, hát sajnos igen.

0: Fat Chino. T'es français, c'est vrai, t'es français, tu viens d'où?
1: Ouais, je suis français. Moi, je suis de Normandie.
0: De Normandie, t'es où?
1: Je suis de Normandie et je vis dans le Borchaud.
0: Entre, c'est cool.
1: Entre
0: Tisalo Valoche et Miskolc. Non, et moi, je suis donc Maya Roule. Mais que Valoche Bell, Normandie Bell?
1: Bayeux,
0: ok. Na, akkor sok sikert neked Magyarországon, te jobban beszélsz magyarul, mint én, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
1: Megpróbálunk, igen,
0: jaj. Jó van, ciao, ciao,
1: szia Kuki.
0: Hello, ciao, ciao. Ah, furcsa volt. Érkezik accent, mit mondtam? Érkezik accent, don't leave. Uha, nagyok fiúk, tudjátok, mit kell csinálni.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, a vonal túlsó végén, most kit köszöntsünk? Haló, haló?
2: Én Zoltán vagyok, szia Kuki.
1: Szia Zoltán, melyik városból?
2: Budapest,
1: hol telt a napod?
2: Nekem jó, köszönöm.
1: Na, miért hívtál engem? Mondjad csak.
2: Már most hallom a beszémtől a Don't Leave.
1: Ez tényleg? Ez megy? Ez ment? Igen, igen?
2: Jó. Igen, az megy, igen.
1: Jó, oké, rendben. Tudod-e a Rádió 1 szlögen?
2: Igen. Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: De most mérges vagy? Vagy fáj valamit? Vagy boldog vagy?
2: Boldog, igen.
1: Boldog? Itt szoktál örülni, hogy ez mint egy fájdalom lenne, jó van. Kivel fogsz jönni, szabad tudni?
2: A barátnőmmel, Andival.
1: Andival, jó van, az a keresem a neted le, megbeszélünk minden adáson kívül. Gratulálok, okay, ne tedd le most, jó?
2: Valahol.
1: Oké, okay, ne tedd le. Most zenélünk egy nagyot, érkezik. Ó, de jó lesz, de sokan szeretik, nem csodálom. Jön a legújabb Camera, de se szám címe Use Yourself, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Rádió 1-en.
1: Valaki kér tőlem, Loi, Get Lucky, de ki az, aki? Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Jó napot, Dorina vagyok.
1: Dorina, mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok, köszönöm, most jövünk haza a meccsre, és az egyik csapattársunknak szeretnénk üzenni, aki ma nem tudott eljönni.
1: A mit szeretnéd neki üzenni akkor?
2: Hát a zenét szeretnénk neki küldeni Pankának.
1: Jó, és mi lenne az üzenet? Parancsolj!
2: Hát, hogy reméljük, hogy a következő meccsre el tud jönni.
1: Jó, oké. Mi is ezt kívánunk, sok sikert!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Sokan telefonálnak, sokan jönnek is, az egyik üzenet itt szól. Szia, Kuki, a következő számot férjemnek és kisfiamnak, Daninak küldöm. Üzenem nekik, hogy ne veszekedjenek a vacsoránál. Köszi, Hajni. Az biztos, nem szabad veszekedni, jó? Csak az a jó kis szeretet és nyugalom. Érkezik előbb a Bradleton, Blood Running itt a Rádió Egyen.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. This is

0: Disco Show. Disco Show. A Rádió Egyen. PG Juniorral, Fanboy PG-vel és Bárány Attilával.
1: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósit Rádió Show. Innentől kezdve kettecskén, vagyis 2D-ben a stúdióban DJ Junior és Bárány Attila.
2: Mert ugye a Hanvai még mindig Marrakesbe, de hétfő este, amikor én fogok mixelni majd itt a Rádió egyen, akkor természetesen itt lesz. Én is köszönök mindenkit nagy szeretettel, este 9-ig tartsatok velünk FM-en, weben, applikáción keresztül.
1: Kezdünk is még hozzá Ed Sheeran dalával, a Camera Bissensia mixivel indítjuk a ma estét, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: a szülinapos pedig az ismerőseim közül Fényes Zoli, Paolo Dama, Hamburger György, Takács Andi, Petró Péter, Szalem Hilál és Mészáros Enikő. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Andit is csokoltatom, és ezen kívül a Szalem barátomat is, mert hogy Ománból származik, ugye, és nagyon sok bulit csináltunk még anno régen együtt itt Magyarországon, amikor itt élt. Rádió születésnapig fesztivál, nem elfelejteni, fókuszban van ez a program, Cyrille Szemfelder és a Switch Discoval. Május 24-én ugye érkezünk a Budapest Parkba, pünkös vasárnap, másnap munkaszüneti nap, a diszkosi csapat is ott lesz a nagy színpadon, aztán külön-külön is játszunk a Classic Stage-en majd diszkosítás kedvenceket, és ott fogjuk bemutatni a vadonatúj diszkosi dalt.
0: Most azonban egy kis Coachella feeling, méghozzá Mobival, ez a Natural Blues 2026-os Piszenső mixe, itt a Rádió Egyen a diszkosítben az igazi mai slágerek között.

0: Rádió Egyes és a Diszkosit Rádió Show, immáron itt vagyunk 20 éve veletek, és minden este 8 és 9 között találkozhatunk itt a Rádió Egyen, az összes frekvencián, a FM-en, webben, applikáción keresztül is, és az adások is visszahallgathatók, hogyha valaki nem kapja el élőben, van egy Diszkosit YouTube csatornánk, adások csatorna, ezt keressétek, szerintem visszamenőleg több évre megtalálható az összes mix, amelyet hárman követtünk el, külön-külön természetesen, de van olyan is, ami születésnapi, és ugye együtt csináltuk, úgyhogy menjetek fel a csatornára, valamint van a Diszkosit YouTube csatorna, ott pedig az összes klip és remix diszkosítás megtalálható.
1: A jövő héten 4 fellépésem lesz, de ebből csak 3 látogatható. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek majd mezőtúrra, ahol Diszkosit Legends lesz. Szombaton pedig Kiskualason kezdek a városi rendezvényen, utána Debrecenben lesz jelenésem, ahol Németi Pistivel, a volt egyszer egy Egoist partin fogok zenélni. Bővebb információ a rajongói oldalon a Facebookon, most pedig jöhet Marshall Jefferson és Tim Sanders közöse. Ez nem biztos, hogy a gyerekek, egyszerűen csak jó house, tech house zene. Ez a Watch Out Now, itt a Rádió 1-en.

0: pénteken.
1: 31-én pedig még lesz egy diszkosites meet and greet and eat. Diszkosít pizza lesz, világbajnoki második helyzet pizza készítő kreálta meg a vadonatúj diszkosít pizzát. Mi is nagyon várjuk ezt, hogy milyen lesz. És hogyha eljöttök, akkor ti is megtudhatjátok az első 150 vendéget, ráadásul meghívjuk egy diszkosít pizza szeletre, és 3 órát fogunk zenélni, úgyhogy laza lesz ez a kora esti délutáni vasárnapi program, tartsatok velünk, és ha már mondtad, hogy 8-án diszkosít lesz, ugye mezőtúron, másnap 9-én én is játszom, és ráadásul ezek szerint 2/3 diszkosít lesz, mert hogy Kiskunhalason én is játszom ezen a bizonyos városi rendezvényen.
2: Most pedig megyünk tovább Novák Lénárd kedvencével, ez a Dusty Strings, valamint a Chrome, Grease and Steel a Bissensen Mixben itt a diszkosítben.

diszkosi Radio Show itt a Rádió Egyen, DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden DJ Junior is elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookon, ott vannak a remixek, töltsétek le, hallgassátok, szeressétek, valamint én holnap este, azaz hétfőn mixelek itt a Rádió Egyen, valószínűleg addigra visszatér Hanvai Pizs is, és jövő pénteken mezőtúron lesz diszkosi, ezen kívül én szombaton Kiskunhason játszom a városi rendezvényen, ezzel búcsúzom, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Rácskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár Rácskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forint

0: Kanda nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Buríts a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egy

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Hello mindenkinek! Wilcox indítja a vasárnapi különkiadásunkat, kezdjük el!
1: Több olyan dalt is be fogok mutatni itt a rádióban, amiket DJ kollégáink, például Antonio, Pulmax vagy éppen Newvik követtek el. Nagyon jó kis dalok lettek, érdemes lesz velünk tartani, és amivel indítjuk az órát, az Kashmir és a Wild Ride. Itt a rádió egyen, a World is Mine.

az egyik nagy klasszikus house kedvencem az Ferrer és Sydenham és a Sandcastles, amit rengeteget hallgattam úgymond gyerekkoromban, hiszen sajnos nekem nem volt lehetőségem ezt játszani a klubokban, viszont nagyon-nagyon örülök neki, hogy 2026-ban egy fiatal, tehetséges DJ, méghozzá a Rádió 1 DJ-je Full Max nyújt hozzá. Meglepődtem először, amikor meghallottam, hogy akár ő egyáltalán ismeri ezt a tracket, és egy nagyon jó kis 2026-os verziót készített belőle. Ez tehát Full Max-től a Sandcastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Mindegyik Rádió 1 DJ ott lesz, részletek a rádió1.hu-n. Wilcox.
1: Az idősebbek biztos, hogy emlékeznek erre a trackre. Herden Fritz és a Just Can't Get Enough, ami egy igazi klasszikus house sláger volt, viszont készítettem belőle egy olyan 2026-os verziót, amiben csak a dallamnak a hangzását tartottam meg, viszont az egész tracket átvariáltam, egy vadonatúj éneket kapott. Így született meg az én új dalom, a Sundown. Remélem, hogy nagyon tetszik nektek. Ez a World Is My Radio Show és a Rádió 1.

ugyanis ez egy teljesen originál dal, aminek az egyik hátulütője, amikor az ember ilyet készít, hogy inkább mostanában a feldolgozások mennek, viszont nagyon szépen, nagyon jól halad ez a track. Jöjjön tehát tőlem az Empty Streets, itt a World Is My Radio Show-on, a Rádió 1-en.

0: zenés tartogatunk nektek este 10 után is, sőt, lesznek igazán extra zenék, amik nem szólnak sehol máshol, csak itt nálunk, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két benforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: nézzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 15.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: 2011 Phil Cox lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ugye ismerősek ezek a dallamok, csak is kizárólag itt hallhatjátok nálunk a vadonatúj Keep on Pushing remixemet, amiben próbáltam belerakni egy kicsit 2026-os hangzást, vegyítve a Classic House-zal és igazából a Phil Cox hangzással. A teszteken nagyon jól debütált, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, írjátok meg. Ez a Bird is My Radio Show,

0: Phil Cox, menjünk közben tovább, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nagyon szeretem az átmeneti hangzású dalokat, amik már egy kicsit hajlanak a mélyebb, undergroundabb, dörgősebb irányba, viszont még megvan bennük az a látság, amitől pontosan, tökéletesen beleillenek ide a rádiós szettjeimbe. Fencing, Jay Vora és a Physical itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: mögött, és imádni fogjátok azt is, ami most jön.
1: Hogyha van két előadó, akinek azonnal leszedem a dalait, a következő természetesen az, még jobb, hogyha együtt csinálnak dalt. Chris Lake és Skrillex az ő dalukat hoztam el nektek egy vadonatúj verzióban. Ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

0: neked milyen lesz a jövő hét?
1: A következő héten pénteken Szegeden találkozhattok velem, és természetesen a World Is My Radio Show-ba, itt a Rádió 1-en.
0: Ciao, jó pihenést addig is, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Brick Lake.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
4: Végy egy nagy levegőt.
3: Indulunk!
2: Are you ready?
3: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Brick is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brickley, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: május 24-én négy világsztárt is láthatok majd, Cyrilt, Sam Feltert, a Switch Discót, valamint Accentet. Minden további info a www.radio1.hu-n. Briklék?
1: Figyeljetek csak, mert jön a saját zeném. Timmy Trumpet előszeretettel játszotta, irány a csúcs felé érkezik tőlem, Brikléktől a Beyond the Top, itt a Burizma Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Hardy's Mind Radio Show Brick Lake a lemezjátszóknál. Mi jön most?
1: CID Fancy Shit című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott össze, ami szerintem most eléggé belepasszol a mixembe. Ez jön most itt a Hardy's Mind Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: klék a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön Robin Schulz és Szigala közös dal, az AM 2 PM. A német és a brit producer egy könnyed, pörgő hangulatú zenét hozott össze, ami szó szerint reggeltől estig lehetne hallgatni. Ez jó most itt a Virgin Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: interjú egyen. Napriklék, nézzük, hogy melyik lesz a legutolsó.
1: Zárásként hoztam Rufus Du Sol ikonikus Inner Bloom című dalának Vintage Culture Remix változatát.
0: Oké, fellépések a jövő héten.
1: Vácon fogok fellépni, úgyhogy várok ott mindenkit sok szeretettel.
0: Mára tehát ennyi időnk jutott. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát. Ciao.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát mindenkinek, a World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, és hát a hétvége után, de legalább egy hosszú hétvége után indítunk szépen lassan majd a mai napon egy újabb munkahelyet. Na, viszont én indítok egy újabb igazi mai slágert, sőt, az egész éjszaka ezt csinálom megállás nélkül. Ő Benson Boone, és a Beautiful Things, amit hozok tőle.
1: For a

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert pedig egyszerűen, aki az utóbbi időben egyre több időt tölt az Egyesült Államokban, és ha már ott van, akkor egyre többször összefügg Martin Garrix-el is régi cimborájával. Hát még innen egy picit tovább kell utazni, Angliából nézve is, hogyha Ausztráliába akarunk jutni, ahonnan Cyril, aki ezt a remixet készítette egyszerűen kamerájához, érkezik hozzánk. Május 24, a rádió egy születésnapi

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert Cristiano Ronaldo pedig az 1000-hez közelít. Gólok tekintetében a pályafutása 970. gólját szerezte ugyanis a múlt héten, amikor fejjel betalált a szaudi labdarúgó csapata az Al Nassr hazai bajnoki mérkőzésén, amelyet az Al Ahlival vívott, és egyébként 2-0-ra nyertek meg. Na, a lényeg az, hogy akárhogy számoljuk, ez már csak 30 gólra van az 1000-től, ami egy elképesztő álomhatár lenne. A radio1.hu-n egyébként írunk erről, és arról is, hogy maga Cristiano Ronaldo sokszor nyilatkozott, szeretné elérni ezt az 1000-es határt. Na, mi pedig pörgünk tovább már is egy újabb igazi mai slágerrel. Loi Get Lucky, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig pontosan egy hét múlva a roadshow-ra indulnak. Május 11, hétfő Győr, Széchenyi tér az állomás, aztán kedden Sopron várkerület, szerdán Szombathely, csütörtökön a Dunaújvárosi Városháza tér, pénteken pedig Debrecen következik. Minden egyes állomás délutáni roadshow állomás 5-től 8-ig, de a helyszín már 4-kor indul még hozzá. Rádió 1 Live Mix-el élőben a helyszínről. Nagyon menő lesz. Ez meg egy újdonság közben Joel Corey-tól, imádjuk, a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer itt a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guetta jön, aki az idén nyár nagy részét, különösen a péntekeket Ibizán tölti, akkor tartott bulit. Ez meg az I Don't Wanna Wait tőle.

csak igazi mai sláger megy, ma pedig indul Balázsék Vadiú játéka, nagy takarítás, elképesztő nyereményekért. Ez a hét sem tehet játék nélkül Balázséknál, és ez az óra sem telhet igazi mai slágerek nélkül. Egymás után indítom a jobbnál jobbakat, most például Kamrádot választottam, ez a Feel Alive, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Hypaton és egy vadi új, amit indítok. A fiatal DJ pedig idén megint nagyot ugrik a karrierjében. Tomorrowland felkérés, David Guettától felkérés, ibizai koncertturnéra, és emellett lesz egy másik nagy őszi Egyesült Államokbeli fellépés sorozata is, szóval rengeteget fog melózni. És hogy milyen az újdonság tőle, ezt már is mutatom. Hypaton, Norma Jean Martin, Out of My Head.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.